ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Tar Zoltán menesztette a kulturális támogatás kezelő főigazgatóját. Átalakítaná a kormányhivatalokat a Tisza. Megszűntek az állami napközis táborok. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. A vasúti közlekedéssel kapcsolatosan május 25-től vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat Nyíregyház és Szerencs között. 3 hónapon keresztül egy pályafelújítási munkálatokat végeznek. Viszont a Magyar Közút részéről folytatódnak az a munkálatok, amik az utcakaszok felújításával, így például elsősorban a 38-as főútvonalon Virányos, illetve Tisza-Nagyfalu között, itt útfelmarással szembesülnek majd a közlekedők. A közúti kereszttáblák utasításait mindenhol vegyék figyelembe. Nyíregyháza belterületén több helyen van forgalom és sebességkorlátozás munkaterületeknél, valamint ma folytatódnak a helyreállítások piaci nap. Erre való tekintettel a Buzatér Buzó utca új utca lényegesen nagyobb forgalom, illetve a vasúti átjárót követője a Tokaj úton, valamint a Rákóczi út ki- és bevezető szakaszán. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetőjét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint Krucsainé Herter Anikót felelősség terheli a korábbi közpénzmilliárdokat érintő támogatási ügyek végrehajtásában. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálat indul és minden szükséges segítséget megadnak a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Tar Zoltán hétfőn már elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap valamennyi kifizetésének felfüggesztését. Átalakítaná a kormányhivatalok rendszerét a Tisza, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a jövőben nem politikai kinevezettek, hanem szakmai alapon kiválasztott csúcsköztisztviselők vezetnék a hivatalokat. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hosszabb távon a vármegye rendszer átalakítását, sőt bizonyos elemeinek megszüntetését is tervezik. Emellett több hatáskört is elvennének a jelenlegi kormányhivataloktól. A miniszterelnök szerint a cél egy hatékonyabb, szakmaibb és átláthatóbb közigazgatási rendszer kialakítása hazánkban. 120 civil szervezet fordult levélben a kormányhoz a Környezetvédelmi Minisztérium hatásköreinek pontosítása miatt. A szervezetek üdvözölték az önálló élő környezetért felelős minisztérium létrehozását, ugyanakkor szerintük több terület szabályozása nem egyértelmű. A Magyar Természetvédők Szövetsége például azt szeretné, ha a klímavédelem, valamint a génmegőrzés és génmódosítás kérdései egyértelműen az új tárcához tartoznának. A civilek szerint az elmúlt években háttérbe szorult ugyanis a környezetvédelem a kormányzati munkában. Ezért fontosnak tartják, hogy az új minisztérium erős és önálló hatáskörökkel működjön. Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását tervezi a kormány a kegyelmi ügy kivizsgálására, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a meghívottak számára kötelező lenne a megjelenés, ennek érdekében pedig jogszabálymódosítást is kezdeményeznek. Magyar Péter úgy fogalmazott, aki nem jelenik meg, jelentős bírságra és akár rendőrségi intézkedésre is számíthat. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan zárt, ezért a Tisza többség a kegyelmi döntések nyilvánosságát érintő jogszabályokat is módosítana. 10 darab első osztályú Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári időszakra az osztrák állami vasúttársaságtól. A szerelvényeket várhatóan a balatoni vonalakon állítják majd forgalomba. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint egyelőre szóbeli megállapodás született az ügyben, de a plusz kocsik nagy segítséget jelenthetnek a nyári csúcsidőszakban. A tárcavezető úgy fogalmazott, nem sok, de életmentő. Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy változtatni kell a magyar vasút helyzetén. Szerinte az elmúlt években elmaradtak a mozdony és szerelvény beszerzések, miközben Magyarország jóval kevesebbet költ vasútfejlesztésre, mint több környező ország. Kinevezte az új közigazgatási államtitkárokat Sülyog Tamás köztársasági elnök. Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 19-i hatállyal Ilkó Lívia lett az egészségügyi minisztérium, Kereszti Gabriella Katalin a külügyminisztérium, Sirály Katalin pedig a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára. Az igazságügy minisztériumban Gárdos Orosz Fruzsina Kinga, a belügyminisztériumban pedig Rettegi András Tibor, amíg a honvédelmi minisztériumban Tóth Attila tölti be a posztot. posztot a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közigazgatási államtitkárává Zimmer Mátyást nevezték ki. Az élő környezetért felelős minisztériumban pedig Rozinka Zsolt IÉS kezdi meg munkáját. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter, a tárcavezető közlése szerint a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, ezért új diplomáciai megközelítésre van szükség. Orbán Anita úgy fogalmazott, az új külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen képviselni Varsóban. Mindeközben Magyar Péter miniszterelnök hivatalos látogatásra utazott Lengyelországba több miniszter társaságában. A programban kereskedelmi és energetikai tárgyalások is szerepelnek. Nem lesznek megszorítások a Tisza kormány alatt, erről beszélt Magyar Péter. A kormányfő szerint a jelenlegi költségvetési hiány hosszú távon nem tartható fent, ezért fokozatos csökkentésre van szükség. A befektetői bizalom szempontjából kulcsfontosságú a stabil gazdaságpolitika, ugyanakkor a piacok jelenleg megelőlegezett bizalommal fordulnak Magyarország felé. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány középtávú célja az euró bevezetése Magyarországon. Augusztus végéig lezárhatják a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormány szóvévői tájékoztatón. A kormányfő szerint megfeszített munkával minden nyitott kérdést rendezhetnek Brüsszellel. Elmondta, a hétvégén levelet váltott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, miközben Budapesten már megkezdődtek az egyeztetések az uniós delegációval. Magyar Péter úgy fogalmazott, az uniós pénzek helye Magyarország van, az egészségügyben, az oktatásban és az infrastruktúra fejlesztésekben. A cél, hogy a politikai megállapodást akár már jövő héten aláírják Brüsszelben. Közeleg a régi 1000 forintos bankjegyek beváltási határideje. Azok a címletek, amelyeket még 1988-ban bocsátottak ki, 2027. augusztus 31-ig válthatók be az MNB pénztáraiban. A régi ezresekkel már 2007 óta nem lehet fizetni, de sokaknál még most is lapul néhány darab, otthon vagy a pénztárcákban. A bankjegyeket névértéken cserélik új, forgalomba lévő címletekre. A szakemberek most azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze a régi készpénzeit, mert a határidő lejárta után az érintett bankjegyek már nem lesznek beválthatók. Óvodás fertőzöttet is azonosítottak a Hajdúhatházon kialakult hepatitis A járványban. A hajdúbihari településen több fertőző májgyulladásos eset miatt rendeltek el járványügyi intézkedéseket. A hatóságok fertőtlenítő pontokat alakítottak ki az intézményeknél, az érintett családok pedig tisztítószereket és fertőtlenítő csomagokat kaptak. Csáfordi Dénes polgármester szerint jelenleg nincs szükség iskola vagy óvoda bezárásra, ugyanakkor arra kérte a lakosokat, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniára és kerüljék a pánikkeltést. Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki egy lopott távcsöves puskával fenyegetett rendőröket egy szabolcsi településen. A debreceni regionális nyomozó ügyészség szerint a 30-as éveiben járó, többszörösen büntetett férfi ittas állapotban sétált az utcán a fegyverrel, amikor a járőrök felszólították, hogy tegye le a puskát, trágár módon szídni kezdte őket, majd többször rájuk is célzott. A rendőrök fedezékbe húzódtak és erősítést kértek, a férfit végül elfogták, amikor eldobta a fegyvert. Az ügyészség több mint 5 év börtönbüntetést indítványozott az ügyben. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallási határidő utolsó napjaira. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint május 18-a és 20-a között a központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. Az adózók személyesen is segítséget kérhetnek az SZIA bevallások kitöltéséhez, módosításához vagy éppen elfogadásához. Emellett lehetőség van az adó befizetésére és az Ügyfélkapu Plusz ügyintézésére is. A NAV azt is jelezte, telefonon meghosszabbított időben segítik a szakemberek azokat, akiknek kérdésük van a bevallással kapcsolatban. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetőjét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint Krucsainé Herter Anikót felelősség terheli a korábbi közpénzmilliárdokat érintő támogatási ügyek végrehajtásában. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálat indul és minden szükséges segítséget megadnak a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Tar Zoltán hétfőn már elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap valamennyi kifizetésének felfüggesztését. A szakmai egyeztetések mielőbbi megkezdését sürgeti a kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. A szervezet kongresszusának záró nyilatkozatában hangsúlyozta, fontosnak tartják a folyamatos párbeszédet az oktatás jövőjéről. A PS üdvözölte az új oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozását, ugyanakkor több területen is a változásokat sürget. Többek között a bérek rendezését, az adminisztráció csökkentését és a tanfelügyeleti rendszer felülvizsgálatát tartják szükségesnek. A szakszervezet emellett az intézményvezetői jogkörök visszaadását és a sztrájk jog helyreállítását is fontos célként nevezte meg. Új tájékoztató kezdeményezést indított a Koraszülöttekért Országos Egyesület, vagyis a KORE, hogy segítséget nyújtson a fogyatékossággal élő gyermekeket és felnőtteket nevelő családoknak a megfelelő fogászati ellátás megtalálásában. Az egyesület szerint sok család számára nem maga a kezelés a legnagyobb probléma, hanem az, hogy nehezen találnak olyan rendelőt, ahol felkészültek a speciális igényű páciensek fogadására. A kezdeményezés célja, hogy könnyebben elérhetővé váljanak azok az információk és ellátóhelyek, ahol biztonságos és megfelelő fogászati kezelést kaphatnak az érintettek. Érzékenyen érinti a családokat, hogy az államilag támogatott napközis táborok megszűntek. A táborfigyelő.hu szerint idén nyáron jelentősen nőtt a kereslet a piaci alapon működő táborok iránt, míg korábban néhány száz forintért lehetett állami napközis táborba jelentkezni, addig egy átlagos nyári turnus ma már akár 60 ezer forintba is kerülhet gyermekenként. A szakértők most arra figyelmeztetnek, a megnövekedett igények miatt egyre több új táboroztató jelenik meg a piacon, ezért a szülőknek érdemes alaposan utána nézniük a szervezőknek, mielőtt befizetik a gyermekeket a nyári programokra.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A férfi futsal NB1 rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában a Nyíregyháza 6-1-re kiütötte az Újpestet, míg a Veszprém 3-0-ra nyert a Deac vendégeként. Az utolsó fordulóban az Újpestnek és a Nyíregyházának is elég 1-1 pont ahhoz, hogy bejusson a bajnoki döntőbe. Ha a lilafehérek nem szereznek kevesebb pontot, mint a nyírségiek, meg is nyerik a rájátszást, akkor pedig hazai pályán kezdhetik a finálét. Jövő hétfőn az Újpest a Deacot fogadja, a Nyíregyháza pedig az Aravis otthonában lép pályára, míg a harmadik helyen álló Veszprém a Nyírbátort látja vendégül. Az alsóházban nyert a Kecskemét és a Berettyóújfalu, miközben biztossá vált, hogy búcsúzik a PTE Peac. Önbizalom növelő győzelemmel kezdte a Deac női futsal csapata az NB1 döntőjét. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó bajnoki aranycsata első felvonását 4-0-ás diadallal zárta a Debrecen a TFS ellen. A találkozón először Patkós Viktória volt eredményes, majd Horváth Viktória duplázott, a végeredmény pedig Nagy Anikó állította be. A gólszerzők mellett ki kell emelni Posgai Melindát is, hiszen a kapus több nagy bravúrral rukkolt elő. A döntő második összecsapása vasárnap 15 órakor kezdődik a Dr. Koltai Jenő sportközpontban. Remek eredményt ért el a Nyíregyházi Sportcentrum U14-es fiú karcsapata a Nagykanizsán rendezett újonc magyar bajnokságon. Az erős mezőnyben versenyző fiatalok nagyszerű teljesítménye bejutottak a legjobb 8 közé, ezzel teljesítve az előzetesen kitűzött célt. A csapat tagjai Bagaméri Szalai Róbert, Fekete Csanád és Varga Balázs. Gratulálunk a srácoknak, ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
1: Térségünkben ma változóan felhős, záporos idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, szorványosan kialakulhat eső vagy zápor, a szél többfelé mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
5: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Az előbb egyébként, mielőtt megszólaltunk volna adásban, volt itt egy párbeszéd, nagy nevetések, és nekem abból leesett az a helyzet, élethelyzet, hogy a nők a párjukat, a férfiakat mindig megszólják, hogy nem igaz, hogy nem veszed észre rajtam a változást. Uh-huh. És én most jöttem rá arra, hogy miért nem vettem észre, hogy Evelynnek új haja van, ami amúgy nagyon szép és tetszik.
2: Miért Evelyn? Én azt hittem egy új műsorvezető.
1: Azért van ez, mert minden reggel itt ülünk, és már nem vettem észre a változást.
3: Hogy már rám se néz.
2: Már olyan, mint egy férj.
1: Igen, tehát itt már egy éve élünk itt együtt reggelente, és...
2: Igen.
3: Hogy már rám se néz, megszokta, hogy jövök.
2: És nem sokára bővül a családot.
1: Igen.
3: Megszokta itt az arcomat, a hajamat, a nőt, és látod, Laci bejött, és rögtön észrevette, pedig ő is itt ül velem egy éve.
2: Sokkal rövidebb, nem észrevenni.
1: Jó, na jó, lett, jó, okay.
3: Köszönöm.
1: De azt nem tudod, hogy Laci bármerre jár, mindenkinek ezt mondja, de jó a... És akkor még dicsér valamit, és akkor vagy bejön, vagy nem.
3: Ez a taktikája, mert az a mellé nem fog.
2: Nem, csak hogyha tényleg szembetűnő. Na, amúgy nekem se tűnik fel mindig, de most ez fel.
3: Jó, egy szemöldök, vagy egy nem tudom, mit nem vesztek észre, szoktunk. Az alap. Hát ez teljesen alap.
1: Hát ha nem lenne, akkor azt észrevennénk.
3: Azt észrevennétek,
1: jó, van, nyári táborozunk, jön úgyis a jó idő, úgyhogy most már akkor nem csak a gyerekeket lehet csúnya szóval élve lepasszolni, és ugye elvinni olyan helyre, ahol élményekkel feltöltődhetnek, és ugye a szülők is végezhetik közben az élet ügyes-bajos dolgait, hanem a felnőttek is elmehetnek, csak nem tudom, hogyha a felnőttek elmennek nyári táborba, akkor a gyerekek tartják majd fenn a háztartást, és akkor a gyerekekre hárulnak ezek a feladatok, vagy csak olyanok mehetnek nyári táborba, ahol a gyerekek már felnőttek, kirepültek, vagy épp még ugye fiatalokról van szó, és nincs gyerek, vagy akár idősebbek, csak nincs gyerekük.
3: Szóval
2: felnőtt az életkor, amikor már egyedül hagynátok otthon a gyerekeket.
3: Ó, ez jó, ez mindig érdekel.
1: Én tegnap hallottam egy olyan történetet, hát nem hittem el, hogy a 6 éves vigyázott a 2 évesre, amíg a szülők elmentek bevásárolni.
3: 6?
1: Uh-huh. A 6 éves. Tehát, hogy nálatok a gyerekek, hogy vannak, hány évesek?
3: 6 lesz a kicsi, 5,5 mindjárt 6, meg 8 lesz mindjárt júniusban a nagy.
1: Tehát de
3: 6,
1: együtt 8. Hagynád őket egyébként otthon? Már 2 együtt 14?
3: Nem, a kicsi miatt nem. Tehát a nagyot már simán amúgy. Aha. Tehát ő amúgy a 8 lesz, de már nagy, tehát hogy ilyenkor amúgy olyan felelősségtudata van, meg olyan komolyan veszi mondjuk az ilyen rábízott feladatokat, hogy sokszor azt szoktam mondani, hogy annyira büszke vagyok rád, mert olyan, mintha már egy ilyen 10-12 éves gyerek lennél. Szóval benne már vakon megbíznék, hogy azt mondom, hogy figyelj, elugrok mondjuk a boltba, és akkor addig maradj itt egyedül. A kicsit soha semmilyen körülmények
2: tudod,
3: között.
2: Tudod, milyen erős apóvertép ragasztó, amivel oda lehet kötni a
1: széthez.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Mivel készültél, Laci?
3: Ragyogó futsalmeccsek voltak tegnap, Debrecenben és Nyíregyházán is. Debrecenben a Veszprém nyert 3-0-ra, de a Deasznak már nem volt tét olyan szempontból, hogy miután a többi eredmény úgy alakult, így már biztosan a negyedik helyen végez, és ezzel eldőlt, hogy a bronzéremért játszhatnak, ami a klubnak egy hatalmas siker. Hozzáteszem, hogy a női szakáguk, legalábbis a Deac női futsal csapata pedig bajnoki címvédő, és a döntőben megnyerte az első meccset, szóval futsal tekintetében azért a Deac nem áll rosszul, és az A-stúdió futsal Nyíregyháza sem áll rosszul. Fantasztikus hangulat volt Nyíregyházán, közel 2000 néző volt a futsal meccset.
2: Azért ez nagyon komoly, nagyon sok, mint egy MB2-es nagypályás.
3: Igen, sőt, hát azért annál is több.
2: Igen.
3: És nagyon jó hangulat volt, nyilván a listavezető Újpest érkezett, és mindenki abban bízott Nyíregyházán, hogy az idei szezonban először a stúdió legyőzi majd az Újpestet, eddig ez nem sikerült. Hát olyannyira most összejött, hogy 6-1 lett a végeredmény, úgyhogy maga biztosan nyert a stúdió. Ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó fordulóban elég egy pontot szereznie, hogy bejusson a döntőbe. Hozzáteszem, az Újpestnek is még kell egy pont, hogy ott legyen a fináléban. A Veszprémnek meg mindenképp nyernie kellene. Szóval izgalmas lesz még az utolsó kör. Nyíregyháza az Aramisszal játszik, a Deac pedig az Újpesttel, úgyhogy azért az nem ígérkezik a debrecenieknek egy könnyű mérkőzésnek, és a Nyírbátorra játszik, még ha jól emlékszem, a Veszprém, úgyhogy alakul az az álom, amit a nyíregyháziak elképzeltek, hogy tavaly, meg tavaly előtt bronzérmet szereztek, idén pedig bejuthatnak a döntőbe, úgyhogy szurkolunk majd a csapatoknak. Meg szurkolunk Alex Márqueznek is. Nem tudom, láttad-e a hétvége horror balesetét, ugye motor versenyről van szó, és MotoGP versenyről. Alex Márquez haladt a motorjával, és az előtte lévő versenyzőnek megállt hirtelen technikai hiba miatt a motorja, és ő meg már nem tudta elkerülni az ütközést, gyakorlatilag átment rajta, és teljesen szétszakadt a motor, és ketté szakadt, hatalmasat repült, és hát kórházba szállították, azonnal ott piros zászlóban megállították a futamot. Szerencsére magánál volt, nem volt olyan sérülése, de azért egy nyakcsigolyája eltört, megsérült, kulcssontja eltört. Már humorosan posztolt a kórházba, hogy a legjobb kezekben vagyok, és minden rendben van. Hozzáteszem, az anyukája, ha minden igaz, ott volt a helyszínen, ő ezt végigélte, és azt is végigélte, hogy egy héttel előtte meg a testvére Marc Márquez sérült meg, úgyhogy szintén meg kellett operálni.
2: Ő is motoros?
3: Ő is motoros, és ugyanabban a kategóriában. Úgyhogy...
2: Na ezeknek szobafogság lesz, én már láttam.
3: Ezt akartam, hogy én azért Márquez anyuka helyében nem nagyon engedném többet őket motorra ülni. Biztos, hogy megszokta,
2: lerúgja
3: persze.
2: Lerúgja a láncot a gépekről, az biztos.
3: Azt tuti. De most, kis fiam, másiknak viszem a húslevest, most neked akkor csinálok egy kis madártejet, és mit ezt szokták vinni, nem a kórházban? Húsleves meg madártej.
2: Aj, ne arra, hogy ugyanúgy összecseréltem, már azt sem tudom, hol áll a fejem.
3: Fú, tehát félelmetes volt egyébként tényleg látni. A videókat is eltávolították nagyon sok helyről, pont azért, hogy ne sokkolja az embereket. Csoda, hogy túlélte, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy felépülhet, és még akár motorra is ülhet majd. Szintén közben megpróbáltam utána járni, hogy mi történt a győri szurkolóval, akiről mi is beszámoltunk, és hát jelenállás szerint szintén csigolya töréseket szenvedett az a szurkoló, aki a kisvárdai mérkőzésen beugrott, hogy ünnepeljen, és rosszul esett, beütötte a fejét, talán 4 csigolyája eltörött, vagy megsérült, és Budapestre szállították, és ott

0: hatással van a férfiakra, hogy utána motiváltabbak, picit olyan koncentráltabbak, és annak ellenére, hogy mindenki azt gondolná, hogy jó, hát most megszületett a baba, és nem tud úgy pihenni, stb. Stb.
1: Ez nagyon drága a tápszer, nagyon drága a pelenka, drágák a gyógyszerek, úgyhogy igen, van motiváció.
0: És mindig meccsen van, még akkor is, amikor nincs meccs, hogy drága este 8-kor van mindig a tréning.
1: Nekem éjfélkor lesz, most képzeld el, hihetetlen.
0: Igen, tehát van, aki meg így éli ezt meg, hogy inkább sosincs otthon, amikor csak tehát, menekül.
1: De azt gondolod, hogy ez motiváció, hogy akkor ilyenkor jobban oda teszi magát, meg többet ad, meg többet edz. Nem, az az én idő.
0: Uh-huh, igen, tehát az inkább a haverokkal vagyok, vagyis hát a csapattagokkal.
1: Nem akartam ennyi munkát elvállalni, de most rákényszerültem, mert a család
0: így van,
1: a cél szentesíti tartani az eszközt.
0: Pontosan. Közben kijöttek az NB1-es nézőszámok, labdarúgó NB1-ben milyen nézőszámokat produkáltak a csapatok, és hát büszkén mondhatjuk, hogy itt a régiónk kiemelkedő volt ebben a tekintetben.
1: 6-8 ezer?
0: 4301 lett az átlag nézőszám, viszont Nyíregyházán 5492 volt a hazai átlag, de Debrecenben 7216, utóbbinál nagyon sok éve nem volt ilyen magas az átlag nézőszám, nyilván a jó eredmény is. Uh-huh. Ez befolyásolja.
1: Nyíregyháza, jó ellenfél.
0: Igen. A legjobb ellenfél ilyen szempontból talán a Nyíregyháza volt, mert a Lokiszpari meccsen 12646-an voltak. Úgyhogy jók ezek a keleti rangadók. Még akkor is, ha mindenki mondja, hogy micsoda rendőri készültség, meg a szurkolók, hogy egymást bántják, meg szidják, uh-huh, meg stb. De hát azért 12 000-en meg mégiscsak kimentek. Nyíregyházán pedig 8000-en voltak egyébként, az Pari Lokin 7800-900 körül.
1: De azért, mert többen nem férnek be.
0: Nagyjából így van. Tehát 8000 férőhelyes a stadion. Itt azért ezt is tegyük hozzá, hogy volt talán két olyan mérkőzése is a Sparinak, amikor teljesen megtelt a Ferencváros ellen a stadion, de hát még az utolsó abszolút tét nélküli Kazincbarcika elleni fordulóban is közel 7000-en voltak. Úgyhogy örömteli, és nagyon sok a fiatal mind a két városban. Tehát Debrecenben és Nyíregyházán is én azt látom, hogy nem csak divat lett meccsre járni, hanem a gyerekek is most már várják, készülnek, beöltöznek, fogynak a sálak, sapkák,
1: hát ez nem akármilyen program, amit van miért felkelnie, van mit várnia.
0: Így van. Úgyhogy a következő szezonban viszont sok budapesti csapat lesz, és ilyenre is nagyon rég volt példa, legalábbis az elmúlt évtizedben biztos, hogy nem, hogy az öt legnagyobb fővárosi klub közül mind az öt gyakorlatilag ott van az NB1-ben, tehát a Fradi, Újpest, MTK után most már csatlakozott a Vasas is, ő lett az NB2 bajnoka végül, megszerezték a bajnoki címet és a Honvéd is, úgyhogy lesznek fővárosi meccsek. Most örültünk, mert ugye a keleti régióból öt csapat is volt az élvonalban, de hát a Kazincbarcika és a Diósgyőr búcsúzott, tehát a két borsodi csapat, ez is ritka. Volt olyan, hogy ugye a Mezőkövesd is ott volt az NB1-ben, Diósgyőr is, tehát általában azért két csapattal mindig képviseltette magát a borsodi régió, de legalább egyel feltétlenül, most viszont egy sem lesz náluk. Szabolcsból viszont van kettő is, tehát ez meg megint örömteli, hogy a Nyíregyháza mellett a Kisvárda is bent maradt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz ez egy rossz bajnokság. Változott a kiírás, ugye jövőre a következő szezonban egy kieső lesz, egy csapat pedig osztályozót játszik majd az NB2 második helyezettjével, és csak egy jut majd fel az NB2-ből, úgyhogy én azt gondolom, hogy bent maradni most sokkal fontosabb minden csapatnak, mint korábban, mert utána feljutni nem lesz egy egyszerű történet.
1: Kíváncsian várjuk a folytatást. Laci, köszi a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szoktátok mondani, hogy kocsit nem, nőt nem, motor, oké, még idejött. És hogy a férfiak, azt hittem, a szerszámaikra még
2: ilyen lelkiásak. Azt megosztjuk, ne.
1: Hát attól függ, melyik
3: szerszámról. A szomszéd kisráccal, Alexel például nagyon jól úgy összehaverkodtunk, mert van egy ilyen kis kompresszorom, amivel így szoktam a gumit folykálni, a biciklikum és a többi, és oda jön, oda tolja a kis kerékpárját, és akkor szia Laci, felfújtatod? Jó, persze. És egyszer csak jön boldogan, most már nekem is van ilyen kis kompresszor, mondom, oké, Alex, akkor most négyről fújtass fel az enyémet. Tehát, hogy így
1: jó, de tök jó, mert egy barkácsolunk. Tehát, hogy szerintem ott van a kutya elásva, mert hogyha elkezded egy szomszédnak mondjuk folyton kölcsön adni, és akkor jó, benyúlt egy, most épp egy villáskulcsot mondtam valamit, akkor megint kölcsön adsz valamit már, és akkor neked kell utána, keresed, nem találod, és rájössz, hogy nála van, és neked kell utána visszakérni, szerintem az a cikk.
2: Várjál, és akkor még ő az, aki gőgös, és majd ilyeneket mond, hogy mi van, már nem bírsz ki még egy napot nélküle?
1: Én most akartam
2: mi olyan sürgős, ezen nem vagy meg nélküle?
3: Két éve kölcsön adtam az építkezéskor a lapátot. Tudod, és most meg visszakérni.
2: Nincs pénzed lapátra. Hát igen, amúgy vannak ilyen fajta emberek, hát óvaj intünk mindenki tőlük. Szabi írja nekünk, hogy tőlem is kértek már kölcsön, és adtam is. A legjobb barátom 1 milliót kért, mivel 30 éve a legjobb barátom, így adtam neki. Megbeszéltük a visszaadást, és azóta is minden hónapban utal, áprilisban lesz az utolsó részlet. Uh-huh. Igen, de nagyon könnyen amúgy tönkre mehetnek barátságok, igen, családi viszály alakulhat ki, sőt egyébként, hogyha közvetlen szomszédoddal kerülsz egy ilyen helyzetbe, az ugye nem tesz jót az együttélés egészségének, mert ugye azt szokták mondani, hogy legalább annyira legyél jobban a szomszéddal, ha ég a házat, kihívja a tűzoltót.
1: Ne viccelj, plusz úgy adjál neki süteményt, vagy odaadod neki a sütit a tányéron, hogy utána, amikor visszaadod azt a tányért, akkor újra legyen rajta süti, üresen nem adod vissza, tudod. Arra is kell figyelni.
2: Ha nem mondod.
3: Komolyan? Ezt én sem hallottam, ezt a mondást.
2: Csak végig is süteményt adott, vagy tányért?
3: Én itt hónapok óta keresem az egyik tálcát.
1: Jó, innen ne várt, hogy visszakapott tele.
3: Hát nem tele, de most már csak a tálcát szeretném.
1: Igen, velém ezt így nevelték, ez szintén, hogyha így adok költ, vagy nem költsön, mert nyilván azt nem, de mondjuk mi a szomszéd Kittivel, akit szoktam emlegetni, mi így szoktunk egymásnak így, hogyha egy kis kóstra sütöttünk valamit, vagy ő vagy én, és akkor egy kis tányéron. És akkor én azt szeretem, velém ezt így nevelték, hogy utána úgy adom vissza a tányérját, hogy teszek rá én is valamit.
2: Az utcában mindenki, amit főzött, meg sütött, akkor azt adják így egymásnak.
1: Dehogy is, csak mi ketten.
2: Csak meg küldjük a nébiket. És még pénzt is kértek
3: tőle. Mi ezt csak sörrel szoktuk játszani.
1: Na ugye.
3: Szintén a már említett Alexel, aki egyébként talán...

0: Még óvodás, és említettem
1: akkor már egyszer, ideje volt, és erőzzön.
0: Hogy a parapet fal, ami egyébként ugye elválaszt minket, az nagyjából akkora magas, hogy ő pont nem látszik tőle. Ezért aztán csak azt láttam, hogy egy sör is sétál a parapet fal mögött, így fent a levegőben, és akkor, szia Laci, hoztam neked egy sört, mondom, köszi, és akkor így utána megcserélünk. Az apu, nyilván az apukájával. Igen.
1: De Laci azzal kezdte, hogy hát figyelj, nagyon drága a levegő, tehát hogyha fújtatni kell, annak ára van.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Betű minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben pedig Japánba utazunk. Egy tök érdekes dolgot hoztam nektek. Ott elszaporodtak egyébként a medvék, és nem csak Románia híres erről, hanem Japánban is problémát okoz. Tavaly például 200 ember sérült meg medvetámadásban, 13-ban pedig sajnos életüket is veszítették. Rengeteg a turista a térségben, ők is pánikolnak, a helyi falvakban élők is szintén féltik a saját épségüket, és a hadsereget is bevetették már, de valahogy ez sem segített, úgyhogy most egy extrém megoldást hoztak, és létrejött a robot szörny farkas, vagyis a Monster Wolf.
2: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja. De mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörny farkas az úgy néz ki, mint amikor, nem is tudom, Nakajima Bashi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő megmaradt cuccba.
1: Megvan az elmúlt 30 évből, amiket nem dobtak volt. Ki, hogy jó lesz az,
2: igen,
1: még valamire.
2: Itt van egy ilyen kiskocsi, tudod, ez a nem tudom,
1: Igen,
2: amivel lehet szállítani.
1: Ez lesz a láb.
2: Ez lesz a láb, mert ilyen négy kerekű valami kis kocsin áll egyébként, egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát az is egy kis elejtezett
1: valami. Kellene még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
2: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót.
1: Hátul, meg valami prizmát is.
2: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is rá
1: ezt. Hát de az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a strandon volt a 80-as
2: most években. Mindjárt megmutatja, hogy hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi, de tudod mit, szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme, pirosan, tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
1: Na, jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
2: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
1: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és tehát, hogy igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát hogy látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
2: Mozog balról jobbra, tehát semmi, igen, tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagyáruházakban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott.
1: Na, ez körülbelül... Na, ez onnan van. Igen, ez csak bezárt a skála.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Meghosszabbított ügyfélfogadást tart a NAV. Hiánypótló kezdeményezés indul fogyatékossággal élőknek. Megszűntek az állami napközis táborok. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallási határidő utolsó napjaira. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint május 18-a és 20-a között a központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. Az adózók személyesen is segítséget kérhetnek az SZIA bevallások kitöltéséhez, módosításához vagy éppen elfogadásához. Emellett lehetőség van az adó befizetésére és az ügyfélkapu plusz ügyintézésére is. A NAV azt is jelezte, telefonon meghosszabbított időben segítik a szakemberek azokat, akiknek kérdésük van a bevallással kapcsolatban. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetőjét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint Krucsainé Herter Anikót felelősség terheli a korábbi közpénzmilliárdokat érintő támogatási ügyek végrehajtásában. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálat indul és minden szükséges segítséget megadnak a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Tar Zoltán hétfőn már elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap valamennyi kifizetésének felfüggesztését. A szakmai egyeztetések mielőbbi megkezdését sürgeti a kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. A szervezet kongresszusának záró nyilatkozatában hangsúlyozta, fontosnak tartják a folyamatos párbeszédet az oktatás jövőjéről. A PS üdvözölte az új oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozását, ugyanakkor több területen is a változásokat sürget. Többek között a bérek rendezését, az adminisztráció csökkentését és a tanfelügyeleti rendszer felülvizsgálatát tartják szükségesnek. A szakszervezet emellett az intézményvezetői jogkörök visszaadását és a sztrájk jog helyreállítását is fontos célként nevezte meg. Új tájékoztató kezdeményezést indított a Koraszülöttekért Országos Egyesület, vagyis a KORE, hogy segítséget nyújtson a fogyatékossággal élő gyermekeket és felnőtteket nevelő családoknak a megfelelő fogászati ellátás megtalálásában. Az egyesület szerint sok család számára nem maga a kezelés a legnagyobb probléma, hanem az, hogy nehezen találnak olyan rendelőt, ahol felkészültek a speciális igényű páciensek fogadására. A kezdeményezés célja, hogy könnyebben elérhetővé váljanak azok az információk és ellátóhelyek, ahol biztonságos és megfelelő fogászati kezelést kaphatnak az érintettek. Érzékenyen érinti a családokat, hogy az államilag támogatott napközis táborok megszűntek. A táborfigyelő.hu szerint idén nyáron jelentősen nőtt a kereslet a piaci alapon működő táborok iránt, míg korábban néhány száz forintért lehetett állami napközis táborba jelentkezni, addig egy átlagos nyári turnus ma már akár 60 000 forintba is kerülhet gyermekenként. A szakértők most arra figyelmeztetnek, a megnövekedett igények miatt egyre több új táboroztató jelenik meg a piacon, ezért a szülőknek érdemes alaposan utána nézniük a szervezőknek, mielőtt befizetik a gyermekeket a nyári programokra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma változóan felhős a záporos idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, szorványosan kialakulhat eső vagy zápor, a szél többfelé mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Környezetvédelmi szabályszegéssel vádolják a BYD-t. Bakos Krisztina lett a MÁV új gazdasági vezetője. Lebukott 28 energiaital a NÉBIK vizsgálatán. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos környezetvédelmi szabályszegésekkel vádolja a BYD-t Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a vállalat a szegedi gyár építése során megsértette a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeket. Gajdos László közölte, azonnali hatállyal felszólította a BYD vezetését a természetkárosító tevékenységek leállítására és a hatósági előírások betartására. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar emberek egészsége és biztonsága minden gazdasági érdeknél fontosabb. A beruházás körül korábban munkakörülményekkel kapcsolatos kritikák és lakossági agályok is felmerültek. Vezetőváltást jelentett be a MÁV. Azonnali hatállyal felmentették Dányi Gábor Zoltánt, a Vasúttársaság gazdasági vezérigazgató helyettesét. A posztot Bakos Krisztina veszi át, aki eddig a Controlling főigazgatójaként dolgozott a MÁV csoportnál. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozta meg a Vasúttársaság átfogó vizsgálata után. A minisztérium szerint a cél a MÁV vezetési struktúrájának átalakítása és egy új szakmai alapokra épülő működés kialakítása. A tárca jelezte, az átvilágítás folytatódik, így további személyi változások sem kizártak. Új miniszterelnök helyettest nevezett ki Magyar Péter. A kormányfő keddi Facebook bejegyzésében közölte, Ruf Bálint a miniszterelnökséget vezető miniszter kapta meg a tisztséget. Magyar Péter azt írta, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyszerre lenne akadályoztatva. A bejelentés egy időben érkezett azzal, hogy a miniszterelnök első hivatalos külföldi útjára Lengyelországba utazott. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Magyar Honvédség vezérkari főnöki posztjára Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a hadsereg előtt álló időszakban nem csak a képességfejlesztés, hanem a bizalom helyreállítása is kulcsfontosságú feladat. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy korábban együtt dolgozott Sándor Zsolttal, akiben maximálisan megbízik. Az altábornagy NATO műveletekben és külföldi szolgálatokban is tapasztalt. Szerzett. A miniszter szerint olyan vezetőre van szükség, aki kiáll az állományért és érzi az esküsúlyát. Komoly hiányosságokat talált a NÉBIK az energiaitalok ellenőrzésén. A Supermenta programban 35 terméket vizsgáltak, és 28 ital nem felelt meg teljesen a jelölési szabályoknak. Volt olyan termék, amely guaranát ígért, de az összetevő egyáltalán nem volt benne. Más italokat cukormentesként reklámoztak, miközben cukrot tartalmazó alapanyagot használtak hozzájuk. A laborvizsgálatok szerint ugyan közvetlen egészségügyi kockázat nincs, de a koffein tartalom többi annál is magas volt. A NÉBIK összesen mintegy 2,5 millió forint bírságot szabott ki az érintett cégekre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma változóan felhős a záporos idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, szorványosan kialakulhat eső vagy zápor, a szél többfelé mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene, ez a Sunshine FM, Éva Max énekelt Spotify című dalával. Jó reggelt, 6 óra 37 perc van. Hogyha időt szeretnétek magatoknak spórolni nyíregyházi közlekedés kapcsán, akkor érdemes elkerülni egy bizonyos szakasz ma reggel. Hogyha utazásodat egyébként érinteni az északi körút tűzoltóság előtt lévő szakasza, méghozzá a temető irányába, akkor ott egy jóval hosszabb menetidőre kell készülni, ugyanis két sávot lezártak a tűzoltóságtól, ugye a Kossuth utcai kereszteződésig, tehát itt igazából egészen pontosan a 36-os számú főútról van szó, tehát a körút, Vasvári Pál utca, Kossuth utca közötti részén mindez Nyíregyházán, tehát a tűzoltóság előtt két sáv is zárva van. Amikor én jöttem is egy jó 10-15 percet kellett a lámpánál várni, pedig akkor még gyér volt a forgalom. Én azt gondolom, hogy mostanra ez folyamatosan növekszik, ez a menetidő, ha csak bele nem húznak ott a munkálatokban. Jelenleg is ott, ahogy láttam, például jeleket festenek, meg nem is tudom, mit csináltak még, úgyhogy nagyon-nagyon nagy türelemmel legyetek, vagy kerüljétek el, mert a csúcsforgalomba ez akár egy 20 perces várakozás is lehet, meg olyan torlódás, hogy egyik kereszteződésből a másikig folyamatos hosszú autósor, tehát, hogy konkrétan itt Nyíregyházán a teljes körútnak a fele lehet, hogy parkoló lesz itt hamarosan, szóval érdemes elkerülni a tűzoltóság előtt lévő szakaszt a körúton, ha tehetitek, ez tényleg csak abban az esetben. Na, 23-24, óhó, még 25 fok is kilátásban van már, a melegfronti jellegű tünetek érezhetőek, és folyamatos a hőmérséklet emelkedés. Itt pünkös vasárnap hétfő környékére igazi strandidő, akár a 28-30 fok is előkerülhet, és már jelenleg sincs hideg, 14-15 fok vételkörzetünkben. Ha pedig informálnátok bennünket az utak helyzetéről, állapotáról, a forgalomról, bármilyen akadályról, akkor azt az SMS és Viber számukon megtehetitek, 0623-16-3000. Debrecenben is van mire nézni, a Messene utcában nagy felületi aszfaltozás zajlik, aztán a Kis József utcában is elkezdték, remélhetőleg mostanra végeztek is vele. Szintén zenész a Honvéd utca, a Péterfia utca és az Egyetem Sugárút között, mindezt tehát Debrecenben. Bármilyen egyéb infód van, az jöhet, köszi előre is. Hegedűs Zsoltnak pedig elküldjük ezt a dalt, remélhetőleg megint táncra perdül.

Horváth Tamás énekelt, ez volt a Megszakad. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. 10 perc múlva 7 óra, óriási a torlódás, de a szó szoros értelmében óriási, hatalmas és teljes mértékben elkerülendő Nyíregyházán az az útszakasz, amelyet úgy hívunk, hogy Erdősor, és a Ferenc körút irányába ott ugye két párhuzamosan haladó egyenes sáv mellett lenne még egy balra kanyarodó is, a Kossuth utcára, Sóstói útra, bocsánat, és hát na most ebből a háromból csak egy működik, egy szélső egyenesen haladó. Szóval a tűzoltóság előtt a háromból két sávot is lezártak, utolsó fázisába lépett egyébként a szennyvízvezeték korszerűsítés, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan az autósok visszakapják majd ezt a szakaszt. A ma reggeli csúcsforgalomban viszont őrült türelemre van szükség, vagy valami hatalmas csodára, de leginkább arra, hogy vagy belekalkuláljátok azt, hogy 15-20 percet álltok ott, vagy elkerülitek teljes mértékben. Tehát a tűzoltóság előtti rész az szerintem ma reggelre teljes mértékben felejtős az Erdősoron, tehát a Ferenc körút irányába. No, és hogyha lenne egyéb infótok, akkor azt is szívesen várom, és látom 0623 16 3000. 6 óra 51 perc van, közben pedig megérkezett Geszti Péter is a jó kívánságával. Ez a Mindenki legyen rohadt gazdag. Közben Benny írja, hogy a vasútállomás felé is dugulás legalábbis kezdődik, mármint a körúton, úgyhogy köszi ezt is. Ingyes.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést. Elsősorban az iskolák közelében nagy a forgalom, és lassú haladás a repülőtérre vezető útszakaszon. Viszont nagy figyelemmel legyenek vasúti átjárók megközelítésénél, és a 33-as főútvonalon, akár Debrecen belterületén, valamint Tiszafüred külterületén is útjavítási munkálatokat végeznek, illetve helyreállításokat a Magyar Közút. Több üzemérnökség is dolgozik a vármegye területén, és azt is vegyék figyelembe, hogy változások, forgalomkorlátozások, forgalmi rendváltozások. Hajdúszoboszló belterületén a parkolással, megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék, hogy a folyamatos haladás mindenhol biztosítva legyen. És üdülővezetekben, illetve lakó pihenővezetekben a kihelyezett kereszttáblákat vegyék figyelembe. Köszönöm figyelmüket, további balesetmentes jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Teljes állománygyűrést tartotta a belügyminiszter. Új fájdalomcsillapító módszer indul a gyermekklinikán. Szabadnapján fogott tolvajokat egy debreceni rendőr. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben, ezt hangsúlyozta Pósfai Gábor belügyminiszter a belügyi ágazat első teljes körű állománygyűrésén. A tárcavezető szerint olyan rendszert szeretnének kialakítani, ahol a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók és nemzetbiztonsági szakemberek stabil környezetben politikai nyomás nélkül végezhetik munkájukat. Pósfai Gábor beszélt a bérrendszer rendezéséről, az eszközpark modernizálásáról és egy új életpályamodell kialakítására. Is. A miniszter kiemelte, ha a kormány továbbra is fenntartja a déli határkerítést, és erősíteni kívánja a kiberbűnözés elleni fellépést is. VR alapú fájdalomkezelést vezetnek be a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A virtuális valóság technológiáját a vizsgálatokkal és kezelésekkel járó fájdalom és szorongás csökkentésére használják majd. A gyerekek VR szemüvegen keresztül egy játékos, biztonságos, virtuális világba kerülnek, ami segíthet elterelni a figyelmüket a kellemetlen beavatkozásokról. Az új módszert elsősorban a sürgősségi osztályon próbálják ki, később pedig a hematológiai osztályon is alkalmazzák majd. A debreceni gyermekklinika egyébként több tízezer gyermeket lát el. Fokozott ellenőrzéseket tart a héten a NAV Hajdú-Bihar vármegyében. Május 18-a és 22-e között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják a revizorok. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát ellenőrzik. A NAV közlése szerint az építkezéseken továbbra is kiemelten figyelik a foglalkoztatás szabályszerűségét. A revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar vármegye bármely településén megjelenhetnek. Szerdán kezdődik Debrecenben az idei virágosztási akció. Az önkormányzat és a város részi képviselők idén összesen mintegy 125 ezer palántát osztanak ki május 20-a és június eleje között. A pontos helyszínekről és időpontokról a debreceni önkormányzat honlapján lehet tájékozódni. A szervezők azt kérik, hogy mindenki vigye magával a lakcímkártyáját, mert a virágokat csak a saját körzetükben élők vehetik át. Szolgálaton kívül is résen volt egy debreceni rendőr múlt héten a belvárosban. Sándor Ákos őrnagy egy bevásárlóközpont közelében lett figyelmes egy futó párra, akik nagy szatyrokkal siettek el a helyszínről. A rendőr azonnal utánuk indult, közben pedig értesítette a járőröket. Az egyenruhások perceken belül elfogták a menekülő férfit és nőt egy közeli utcában. Kiderült, hogy a párosnál több százezer forint értékű lopott ruha volt. A hajdúhatházi és nyírteleki lakost előállították, ellenük pedig lopás miatt indult eljárás. Meglepő esettel találkoztak a NAV pénzügyőrei egy budapesti ellenőrzés során. Egy autóban több mint 500 illegális elektromos cigarettának látszó dobozt találtak, amelyek első ránézésre bontatlannak tűntek. A csomagok azonban egészen mást rejtettek. Amikor felnyitották őket, kiderült, hogy mindegyiket virágfölddel öntötték meg, valódi e-cigaretta egyetlen dobozban sem volt. A NAV szerint az eset jól mutatja, hogy a fekete piaci kereskedelem komoly kockázatot jelenthet a vásárlóknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen térségében változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszoktan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó eső sem kizárt, alig mozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet a szél. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt és türelmes utazást kívánok mindenkinek, 7 óra 15 perc van, és hát apropó türelem és utazás, hát a kettő nem mindig jár együtt, ugyanis jelen esetben van egy kardinális pontja Nyíregyházának, amit mindenképpen érdemes lehet elkerülni, még most sem késő. Vagy belekalkuláltok 15-20 perces várakozást egy bizonyos csomóponton, ez pedig nem más, mint a körút, Vasvári Pál utca, Kossuth utca közötti része, tehát az erdősor, vagy mondjuk úgy, hogy a tűzoltóság előtt, ott két sáv is zárva van, csak az egyenesen haladó szélső megy a temető irányába. A másik kettőnek viszont hát nagyon nagy hiányát érezzük, vagy érzik főleg azok, akik most jelenleg is ott ülnek a dugóban, és sorra dugulnak be ugye folyamatosan ezen a nyomvonalon a további kereszteződések is. És hát nagyon fontos, hogy ilyenkor már piros jelzésre ne hajtsatok be a kereszteződésre, mert keresztbe kasbál majd mindenki, és akkor abból lesz az igazán nagy torlódás, de nem csak az erdősoron, hanem akkor konkrétan az egész környéken. Szóval aki teheti, a nyíregyházi erdősort kerülje el, tehát a Vasvári Pál utca, a Kossuth utca között, ott ugyanis a balra kanyarodó Sóstói út felőli sávot is lezárták, és a belső egyenesen haladót is, csak a szélsőből lehet menni tovább a temető irányába. Aztán ami a folytatás, az pedig egy nagyon szomorú hír, amivel azt gondolom, hogy most arra sokan találkoztak, de elképzelhető, hogy még valakit most fogok majd ezzel lesokkolni. Tegnap 65. életévében itt hagyott bennünket Scherer Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, aki egy akkora ikon volt a szinkron világában is, hogy képes volt akár 30 különböző hangon is megszólalni egyes filmekben. Úgyhogy az ő emléke előtt tisztelegve indítottunk egy témát Facebook oldalunkon, azzal a kérdéssel, hogy neked mi a kedvenc filmed Scherer Pétertől, ami Bodringtól, ugye az Argóban is megismerhettük, úgyhogy mi ezzel búcsúzunk Pepétől, és a ma reggelt egyébként többek között erre fogjuk szánni, illetve az ő munkásságára és élettörténetére, úgyhogy Scherer Péterre emlékezünk, gyertek, és akkor az emléke előtt tisztelegve témázzunk Facebook oldalunkon, neked mi volt a kedvenc filmed tőle. Közben pedig szólnak a jó zenék is, Olivia Dean jön, ez a Man I Need.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miből érdemes fedezni a nyári hirtelen kiadásainkat? Hitelkártya lehet az opció, vagy inkább a személyi kölcsön? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések ha nyaralás arra tér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
0: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Átalakulhat a polgári titkos szolgálatok vezetése. Nem enged a kormány a szolidaritási adó ügyében. 45 milliárdos tankönyv szerződést örökölt az új kormány. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Hamarosan meneszthetik az információs hivatal főigazgatóját. Erről írt Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozva. Az értesülések szerint a Magyar Péter vezette új kormány leválthatja Olá Krisztiánt, aki 2022 óta vezeti a polgári hírszerzést. A cikk szerint Olá szoros kapcsolatban állt a Rogán Antal által vezetett kabinet titkos szolgálati irányításával, és több érzékeny nemzetközi ügyben is szerepet vállalt az információs hivatal. Hivatalos bejelentése egyelőre nem történt, a kormány az értesüléseket eddig nem kommentálta. Be kell fizetniük a szolidaritási adót az önkormányzatoknak, ezt hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés utáni tájékoztatón. A kormányfő szerint ugyan szükség van a széleskörű egyeztetésre a településekkel, mert eltérő helyzetben vannak, de addig minden önkormányzatnak teljesítenie kell a jogi kötelezettségeit. Magyar Péter úgy fogalmazott, eddig is meg lehetett ezt oldani. Hozzátette, hogy nem céljuk az önkormányzatok ellehetetlenítése, ugyanakkor szerinte még vannak tartalékok és költségcsökkentési lehetőségek a rendszerben. Több város köztük Szolnok, Érd és Hódmezővásárhely is jelezte korábban, hogy nem fizetné be a szolidaritási adót. Debrecen polgármestere is nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy mielőbbi megoldást vár a kormánytól.
5: Nyilvánvalóan mindenki arra számított, hogy 2026-ban már ebben a kérdésben megoldás születik. Mi abban vagyunk érdekeltek, önkormányzatok, önkormányzati vezetők, hogy a szolidaritási hozzájárulás ne maradjon fönn, mert a formában a Megyei Jogú Városok Szövetsége már 2025-ben letett az asztalra egy javaslatot, mely szerint a iparüzési adó 15%-ában kellene maximálni a szolidaritási hozzájárulás mértékét.
4: Teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kormány a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kabinet átláthatatlannak tartja a büdzsé tényleges helyzetét. A vizsgálatért a pénzügyminiszter felel, a határidő pedig június 30-a. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, jelenleg nem ismert pontosan a költségvetési hiány mértéke, ezért áttekintik az előző kormány vállalásait és azok pénzügyi fedezetét. A kormányfő hangsúlyozta, hogy megszorításokat nem terveznek, ugyanakkor a cél egy fenntartható és a valós számokra épülő költségvetés kialakítása. 45 milliárd forintos tankönyvnyomtatási keretszerződést örökölt a Tisza kormány. A megállapodást még április végén kötötte meg a tankönyvellátásért felelős könyvtárellátó Nonprofit Kft. Az általa többségében birtokolt Alföldi Nyomda ZRT-vel. A szerződés 4 évre szól, és ennek keretében az Alföldi Nyomda készítheti és szállíthatja a tankönyveket terméket, ami ki nem merül a rekordméretű keretösszeg. A tenderre egyetlen ajánlat érkezett, maga az Alföldi Nyomda pályázott. A cég több alvállalkozót is bevon a teljesítésbe. A korábbi 2020-as szerződés még 20,8 milliárd forintról szólt, így az új megállapodás jelentős növekedést mutat. A közbeszerzés alapján évente 1000 és 1500 közötti tankönyvszím készülhet, összesen akár 13,5 millió példányban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank valuta középárfolyamai alapján továbbra is stabil a forint a vezető valutákkal szemben. Az euró árfolyama 360 forint körül alakul, az amerikai dollárért közel 310 forintot kell adni, míg az angol font 414 forint környékén mozog. A svájci frank árfolyama megközelíti a 395 forintot. A devizapiacot továbbra is a nemzetközi gazdasági hírek és a jegybanki várakozások mozgatják. Térségünkben ma változóan felhős, a záporos idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, szorványosan kialakulhat eső vagy zápor, a szél többfelé mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Hölgyeim!

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Like a Prayer, az egykori Madonna dal most egy kicsikét ránszfelvarott verzióban. 7 óra 40 perc van, ez még mindig a keltető üdv mindenkinek. Nem sokkal ezelőtt sajnos baleset történt a 49-11-esen Nyíries tanyánál, most a rendőrségi helyszínelés zajlik. Aztán 7 óra után megkezdődött a forgalom korlátozás a Virányos Tisza-Nagyfalu között a 38-as számú főúton, ott ugyanis útfelmarással lassítják jelenleg a haladást. Hát nem szándékosan, de a munkát el kell végezni, tehát Virányos és Tisza-Nagyfalu között. Aztán fontos, hogy Nyíregyházán sokkal nagyobb menetidőre kell készülni az erdősornál, ugyanis a tűzoltóság előtt a három sávból csak egy működik, úgyhogy hatalmas a torlódás, bedugulnak a kereszteződések is. Kérnénk szépen mindenkit, hogy a kereszteződésben ne hajtson be, ha már piros a lámpa, vagy ha még zöld is, de látja, hogy nem fog beérni, mert ezzel elzárja a keresztben érkezőket is. Szóval mindez a Vasvári Pál utca és a Kossuth utca közötti szakaszon, ez az úgynevezett erdősor, mindez tehát Nyíregyházán a körút ezzel szakasza, ahol jelenleg egyébként egy szennyvízvezeték korszerűsítési munkálatokat végeznek, az utolsó fázisba lépett, úgyhogy remélhetőleg hamarosan végeznek ezzel. Közben megérkezett Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, és sokolom, hello!
0: Köszönöm, hogy végighallgattad. Türelmesen. Na jó, szomorú hírrel találkoztam tegnap délután. Scherer Péter elhunyt. Jászai Mari díjas magyar színész, szinkron színész, egy igazi ikon, akinek az eltávozása bennem egy óriási űrt hagyott, és azt gondolom, hogy úgy általában a magyar színházi és film életben is. Ráemlékezünk egyébként, és Facebook oldalunkon pont indítottunk is egy témát ezzel kapcsolatban. Mi volt a kedvenc filmet tőle? Ha neked azt mondjuk, hogy Scherer Péter, akkor mi jut eszedbe legelőször?
1: Hát első körben a Control. Talán.
0: Oh. Tehát, én azt talán egyszer, ha láttam, de annyira nem rémlik.
1: Nem azt mondom, hogy a kedvenc filmem, csak elsőknek ez ugrik be. Aztán volt a Vállótársak című sorozat.
0: Hát az,
1: szerintem
0: az zseniális.
1: Az egy klasszikus. Meg hát rengetegszer volt, például Nyíregyházán a Vidor Fesztiválon többször fellépett, és hát mindenkit megdöbbentett, még a közvetlen kollégáit is, hogy nem tudták, hogy ekkora a baj. Tehát, hogy tényleg egy ilyen életvidám ember volt. Ma reggel hallgattam egy beszélgetést Badár Sándorral, ők ugye nagyon jó viszonyban voltak, együtt dolgoztak, és elmondta, hogy rengetegszer a filmeknél például, amikor együtt voltak, szó szerint alá dolgozott, tehát, hogy még jobb legyen a poén, még jobban üljön az a jelenet, még jobb legyen, tehát hihetetlen ember volt, és mondta, hogy amikor azt hiszem Ázsiába mentek ki Japánba forgatni egy ilyen sorozatot, egy ilyen, hát az is egy ilyen vidám reality sorozat volt, akkor leültek a szereplőkkel egy étterembe kajázni, és akkor mondták, hogy órákon keresztül beszélgettek arról, hogy mit, meg hogy, meg mi lesz majd a forgatókönyvben. Nyilván itt azért Badár Sándorról is tudni kell, hogy mellette szóhoz jutni azért nem egyszerű, mindenről van egy sztoria.
0: Ismerős neked egyébként, nem? Vagy nekem legalábbis igen. Nekem is van ilyen ismerős.
1: Nekem is eszembe jutott mindenkinek, hogy van egy olyan ismerősöm, meg van egy olyan sztori, igen. És mondta, hogy ültek az étteremben, és aztán egyszer csak két percig ilyen hihetetlen csend volt. És nem értették, hogy mi van, hogy mindenki elmondta akkor ezek szerint a mondandóját, és egyszer csak így megszólalt Scherer Péter, és ennyit mondta, hogy azért vagyunk most csendben, mert nem hozunk fel semmilyen témát, mert Badár Sanyinak azonnal lenne egy sztoria rá. Végre csend van, igen, két percig.
0: Igen, úgyhogy így legalább hagyjuk Sanyit is enni.
1: Hihetetlen.
0: Hatalmas alázattal volt egyébként a szakma iránt, és a színésztársai iránt. Én olvastam olyat is egyébként, hogy ő például azon sosem sértődött meg nem vette rossz néve, hogyha nem ő kapott valamilyen főszerepet. Tehát, hogy igazából ő bármilyen szerepet nagyon szívesen eljátszott, és valahol őt a szerepek mindig megtalálták, tehát, hogy valahol mindig megtalálták, tehát, hogy valahol mindig, tehát, hogy volt neki egy olyan karaktere, ami szinte minden

0: életvidám ember. Nagyon fog hiányozni, és én nagyon-nagyon sajnálom, mert hihetetlen karakter volt.
1: És hát, hogy legalább 30 hangon meg tudott szólalni, tehát, hogy meg annyi filmben hallhattuk az ő hangját, szinkron hangját, még akkor, még olyan szerepekben is, vagy olyan színészeknél is, akik nem világszintű színészek, de mégis megütötte a füledet, hogy ja, hát ez az ő hangja, okay. És hát milyen jól játszotta ezeket is. Na, úgyhogy ráemlékezünk, és jöhetnek a kommentek, hát itt ilyeneket írnak, hogy Apa Tigris, ugye Apa is nagyot alakított, Control Argo, ugye ezeket mondtuk, Made in Hungária válótársak, 9,5 randi, Valami Amerika 3, nagyon jókat írtok, úgyhogy jöhet. Ja, hát ugye Mucsi Zoltánnal ők meg egy ilyen elválaszthatatlan páros volt.
0: Igen.
1: Tehát valahol mint hogyha a köztudat úgy együtt ismerte volna meg őket.
0: Tegnap a nagyon szépen emlékezett róla, ugye a válótársakban a feleség, aki játszotta a feleséget, hogy az életben is hasonló volt a viszonyuk. Tehát mindig ragaszkodtak egymáshoz, de egy-egy szerep összehozta őket, és mondta, hogy még pár héttel ezelőtt is még azt tervezték, hogy majd ez lesz, meg az lesz, meg mi lesz, és mondta, hogy olyan karakter, hogy ő nem is tudja ezt elképzelni, hogy most nem lesz, vagy nem találkozhatnak egy ideig. Tényleg nagyon szép búcsú volt, amit ért.
1: Meg ugye itt van a reklám, a Paloma vagy Pamela, tudod, az volt a kávéreklám. Na, úgyhogy szedjük össze ezeket, hogy melyek voltak a kedvenc alakítások. Bár nem film, de a Shrekből, a Shrekben is volt egy...
0: Hát nem tudom, kinek volt a magyar hangja.
1: Valakinek a magyar hangja, valamelyik karakternek. De utána járunk, addig is jöhetnek a kommentek, szóval mi volt, vagy mi a kedvenc filmed, vagy alakításod Scherer Pétertől. Lotfi Begi Burai 2-se pedig megérkezett, így 7 óra 46 perckor elindult a háborgó mélység. Hát háborgásra bizonyára van oka annak, aki jelenleg a dugóban ül, de hogyha még nem ott ülsz, akkor elkerülhető lehet. Az Erdősort Nyíregyházán szerintem most skippeljük, közben pedig szólnak a jó zenék is.

0: igazi újdonságok. Egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Biztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555.
1: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 55 taxi és Uber Taxi.
3: Elegáns, nagyméretű lapok, letisztult dizájn, három kifinomult szürke árnyalatban. Kombinálja szabadon a szemmel rokasztinatúra lapokat, és teremtsen egyedi hangulatot teraszán vagy kertjében. Az Asztinatúra teraszlapokat megtalálja a GSV tüzép kínálatában. További információért látogasson el weboldalunkra www.gsv.hu.
4: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
4: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
4: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Szép reggel, türelmes autózást, a vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató. Mi újság Debrecen területén?
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát a Hétvezér utca, Budai Nagyanca utca kereszteződésben újfajta munkálatok kezdődtek, emiatt óriási torlódás van már most. Tehát ott, aki tudja, kerülje, vagy nagyon-nagyon óvatosan közelítse meg. De ugyanezt el tudnám mondani, hogy a Honvéd utcáról még nem fejeződtek be az aszfaltozási műveletek, egyirányosították, valamint a Sámsomi útról befelé jövet a Kassai útnál megtorpan a forgalom, és az Árpád tér irányába is nagyon-nagyon lassan lehet haladni, valamint a 33-as bevezető szakaszán is ismételten, és az Erzsébet utcát nem győzöm hangsúlyozni, mert ott ugye a gyalogos forgalmat megszüntették el, irányították a másik oldalra, de nagyon sokat tapasztaljuk azt, hogy ott próbálnak átmenni, és erre kérnék én egy kicsit nagyobb figyelmet és balesetmentes közlekedést mindenkinek.
3: Így legyen, köszönjük!
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Vészjelzést küldtek a kormánynak a munkaadók. Titkos rekeszekbe rejtette a csempészcigit egy férfi. Környezetvédelmi szabályszegéssel vádolják a BYD-t. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Komoly gazdasági kockázatokra figyelmeztetnek a munkáltatói szervezetek a vendégmunkások tervezett korlátozása miatt. A VHCI csoport és a VOSZ szerint a harmadik országbéri munkavállalók júniustól tervezett behozatali tilalma munkaerőhiányt és termelési zavarokat okozhat több ágazatban is. A szervezetek úgy látják, a gyártás, az építőipar, a mezőgazdaság és a logisztika is nehéz helyzetbe kerülhet. A VHCI ügyvezetője szerint akár magyarok tízezreinek megélhetése is veszélybe kerülhet, ha a cégek nem találnak elegendő munkaerőt. A vállalkozói érdekképviseletek célzott szigorítást és fokozatos átmenetet kérnek a kormánytól a teljes tiltás helyett. Titkos rekeszekből és elrejtett dobozokból került elő több száz doboz illegális cigaretta Hajdúbiharban. A NAV pénzügyőrei egy családi háznál tartottak ellenőrzést, ahol Sherry, a szolgálati kutya gyorsan kiszagolta az adózatlan dohánytermékeket. A garázsban egy átalakított szerszámos szekrény alatt, az udvaron pedig egy fahasábok közé rejtett dobozban találták meg a cigarettákat. Összesen 340 doboz magyar zárjegy nélküli dohányterméket foglaltak le. A 60 éves férfi azt állította, saját fogyasztásra vásárolta a cigarettát a piacon. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás, a férfi több mint 1 millió forintos bírságra számíthat. Vitát is vállalna a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében Debrecen polgármestere. Pap László a Médiacentrum Debrecennek azt mondta, támogatja az egyeztetéseket, de szerinte nem lehet 2028-ig várni a rendszer átalakítására. Debrecen egyébként idén közel 12 milliárd forintot fizet be szolidaritási hozzájárulásként, ami komoly terhet jelent a városnak. A polgármester szerint gyors intézkedésekre és hosszú távú megoldásra van szükség. Úgy fogalmazott, a helyben megtermelt javakra elsősorban a helyiek formálhatnak igényt, hiszen ebből lehet fejlesztéseket és beruházásokat finanszírozni. Újabb nagy debreceni csomópont fejlesztésére választották ki a tervezőt. A Bartók Béla út és a Böszörményi út, valamint a Mesteri és a Pesti utcák kereszteződésének kapacitás bővítését készíti elő az önkormányzat. A tervek szerint új fogadósávokat alakítanak ki a Mester utca irányába. Emellett a jelzőlámpás rendszert is áttervezik. A teljes tervdokumentáció elkészítésére több mint 5 hónap áll majd rendelkezésre. Súlyos környezetvédelmi szabályszegésekkel vádolja a BYD-t Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a vállalat a szegedi gyár építése során megsértette a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeket. Gajdos László közölte, azonnali hatállyal felszólította a BYD vezetését a természetkárosító tevékenységek leállítására és a hatósági előírások betartására. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar emberek egészsége és biztonsága minden gazdasági érdeknél fontosabb. A beruházás körül korábban munkakörülményekkel kapcsolatos kritikák és lakossági aggályok is felmerültek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen térségében változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszoktan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó eső sem kizárt, alig mozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet a szél. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó munkát és türelmes autózást. Nyíregyházán továbbra is óriási a torlódás, az Erdősoron a tűzoltósággal szemben, ahol is a három sávból csak egy járható. Szóval, hogyha tehetitek, akkor ezt a szakaszt kerüljétek, a Vasvári Pál utca, Kossuth utca között, mindez tehát a körúton Nyíregyházán, az úgynevezett Erdősornál. No, és akkor bele is csaphatunk egy újabb robotikus témába. Tegnap ugye hoztam a nyekergő farkast, amely egy ilyen nagyon kókány sufni tuning farkas volt.
2: Gondolkodtam, hogy az lesz a csengő hangom. Vagy jön egy-két üzenet. Hát az katasztrófa volt. Nem mondod, hogy ezt még tudod überelni?
1: Ezt tudom. Hát nem ennyire szélsőséges a dolog, de a japán kutatók nem bírnak leállni. Hol vannak már azok a régió hírek, hogy a brit tudósok ezt és ezt csinálták, nem? Most már a japán kutatók. Na, elkészült a stresszűző robotmacska.
2: Nagyon jó. Emlékszel, amikor Béres Edina behozta hozzánk a robotkutyát?
1: Igen.
2: Na, az tényleg stresszűző volt. Már hogyha szót fogadott. Nekünk nem annyira, Edinának igen.
1: Igen, tehát, mert nekünk gyenge az angolunk.
2: Igen, meg...
1: De valószínűleg azért, mert ugye ő angol volt ott.
2: Igen, meg neked megvan a mestered. De...
1: Nekem ugye... rossz volt a mestered.
2: Rossz volt a mestered, de azt kívülről tudod. Szóval, hogy most van a robotmacska, ami előzi a stresszt.
1: Igen. Na, a történet,
2: na nézzük.
1: A történet lényege. Az a baj egyébként, hogy fotót nem sikerült találnom róla, de arról van szó egyébként, hogy egy korábbi kutatás igazolta azt, hogy a házi kedvencek képesek csökkenteni a stresszt, méghozzá azzal a gesztussal, amikor oda dugják a fejüket, és a fejükkel ilyen nyakmozdulatokat tesznek, és billegtetik, bögdösik a gazdájukat, hogy simogassák meg őket. Na ez az a mozdulat, amiről kiderült, hogy az emberekben csökkenti a stresszt, a szorongást, és ugye...
2: Leviszi a pulzust.
1: A gyengéd érintésre való, nem tudom, hajlam, vagy ezzel ösztönzés, az, ami ugye csökkenti ezt. Na, és akkor, mivel nagyon sok állattartó, vagy nagyon sokan nem tarthatnak állatot, tartva itt mondjuk élősködőktől, betegségektől, vagy egyéb dolgoktól, vagy egyszerűen csak allergiások rá, ezért úgy döntöttek a japán egyetem kutatói, hogy akkor ezt robotikusan fogják majd kivitelezni, és létrehoznak egy olyan eszközt, amely tudja ezt a mozdulatot szimulálni. Egy 22 fős csapatot vontak be itt a kísérletbe, és többek között arra is keresték a választ, hogy mennyire legyen rugalmas ez a mozdulat, mennyire legyen merev, számít-e, és hát ugye végül kiderült az, csak hogy zanzásítsam itt ezt a rohadt hosszú írást, amit képes voltam végigolvasni miattatok, hogy ha minél kevésbé merev, annál életszerűbb, annál inkább lesz majd célra vezető az, hogy végül csökkenti a stresszt. Na de, akkor én most itt tovább megyek. Hogyha itt most már tényleg előzönlenek minket itt a robotfarkasok meg a robotmacskák, mi lesz a következő? Felébredsz arra, hogy a klíma ébreszt kukorékolással? Reggel a mikró oda bujik, nyalogatja a lábad? A fritőz oda bujik, dorombolva? A hűtő beugrik mellé, csóválja a vezeték itt a mosógép, meg ugat, hogy vidd el sétálni.
2: Igen, ez lesz a következő. De az az igazság, ha már van egy robot farkas, kell mellé egy robot macska, hogy legyen mit kergetni. Az egyik vinnyog, a másik majd nyávog, és hát akkor most már kell egy robot egér is, mert ugye a macskának is kell valami játék, hogy őt is el kell kapni. Tegnap néztem pont egy kis dokumentumfilmet, ami a macskáknak a szokásairól szól, és képzeld el, egy csomó mindent rosszul tudtam, vagy tudtunk, mint macska tartók, most speciál pont nincs macskánk, de egyébként volt.
1: Tehát, hogy kiderült, hogy szeret úszni.
2: Amikor a macska valami rosszat csinál, akkor egészen másképp kezeli, mint a kutya. A kutyánál van ez a bánatos kutyaszem, és tud úgy nézni, hogy azonnal te megnyugszol. A macska meg hátat fordít általában, hogyha valamit levert, vagy valami ilyesmit csinál, és te azt gondoltad, hogy nézd meg a pofátlant, elkezdi nyalogatni magát egyébként olyankor, és tisztálkodik, mintha ő ott se lett volna, és nem csinálta semmit.
1: Lehajtod a fejed, körbe, de piszkálod.
2: És ez állítólag azért van, én azt hittem addig, hogy nézd meg a pofátlan macskát, még csak nem is bánja, hogy levert a nem tudom, tányért. Azért van, hogy kerülje a konfliktust, mert hogy az állatvilágban, vagy legalábbis az oroszlánoknál is, ha szembenézel vele, akkor az azt jelenti, hogy támadni fogsz. Ő meg direkt fordít neked hátat, hogy még csak véletlenül se érezd azt, hogy ő támadni szeretne, vagy ő sem szeretné, hogy te támad meg, ezért tesz úgy, mintha egyébként ő nem csinált volna semmit. A dorombolás az például, azt gondoljuk, hogy az egy nagyon jó dolog, mert amikor elkezd dorombolni, akkor azt hisszük, hogy az egy azt jelenti, jelenti, hogy nyugodt.
1: Nem, olyankor hűti magát a macska.
2: Nem, nyugodt, annak is jó egyébként, arra is jó, de amikor feszült, akkor is dorombol, ugyanis ez a hangfrekvencia, ez gyógyító hatással bír, tehát például amikor megsérül vagy ilyesmi, akkor is dorombol. Vagy például azt se tudtam, hogy amikor oda megy hozzád, és így oda dörgöli a fejét hozzád, meg a lábat között el suhan, az nem csak a szeretet jele, hanem nem érzi a saját szagát, saját illatát rajtad, és ezzel akarja, hogy tulajdonképpen ő téged birtokol, vagy hozzátartozol, és ezzel akarja ezt átvinni, ezt a saját illatát és saját szagát.
1: És közben azt mondja, na kisgazdám, kicsikét büdös emberszagod van, ugye? Jó lenne most már, hogyha történne itt
2: ez
1: valami.
2: Ez így van, és a másik ilyen még, hogy amikor odabújik hozzád, mint amit ez a robotmacska is csinál, az pont azért van egy ilyen konfliktusnál, hogy állítólag ezzel érezhetően lecsökken az embernek a pulzusa, tehát, hogy megnyugszol tőle tényleg.
1: Hogy neved meg.
2: És igen. Pontosan, de ez igazából a bocsánatkérésnek a jele. Állítólag a legjobb az, hogyha azt látod egy macskán, hogy a közeledik hozzád, és a farka ilyen vissza, mint egy kampó alakú, a legvégén visszahajlik, az azt jelenti olyankor, hogy barátságosan közeledik hozzád, és hogy tulajdonképpen ez a bocsánatkérés nála, és hogy szeretne egy kis szeretetet.
1: Amikor viszont izeg mozog a farka, meg rángatózik, akkor jobb elkerülni
2: azt a macskát. Meg jobb elkerülni. Így igen. Van, így van. Úgyhogy aranyosak egyébként a cicák, csak nem nagyon tudjuk ezeket megfejteni. És ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi. Kivétel az én kutyám.
1: Meg az enyém is szerintem, mert ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
2: Tehát, ugye ezt akartam
1: biztos,
2: mondani.
1: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam, és a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a paput. Nem lehet ellenállni.
2: Már megint nyitva adták a kaput, le kell lépni. Nálunk meg ez a trend. És utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett, de amikor megállsz a kocsival például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
1: Hát ő az, hogy a 10-40-est elérje, az az utolsó. Nem
2: viccelj. Igen, és akkor te mész utána a kocsival este, világítasz a lámpával, hogy valahol megtalált. Megtaláltam, mert elment sétálni egy másik kutyussal, ami ott jött, és az igazi döbbenet, amikor így megáll, a fenébe lebuktam. Tehát nem az van rajta, hogy jaj, elnézést kérek, vagy valami, hanem ez azért szégyeli magát, mert lebukott.
1: Hát persze, olyankor érzi magát, az ember is rosszul, nem?
2: Igen. De ehhez képest például a szüleimnek a kutyája, egy Puli, ő meg pont fordítva van. Ő meg egyszer kiment a kapun, életében egyszer, és bezárták a kaput véletlenül, ő meg kint ragadt. De ő meg vissza akart menni, és reggelre, vagyis hát délutánra, mire észrevették, hogy nincs meg a kutyus, addigra már szétmarta szinte a fa kerítés alját, mert ő mindenképp vissza akart
1: menni. Nem akarok kikapni, amúgy láttam a szomszéd is mesélte. Mi történt vele?
2: És azt mondtam, hogy na, ez a kutya kell nekem, nem ezt, akik ez haza akar jönni. Úgyhogy elvittem az enyémet hozzájuk, hogy tanuljon. Hát nagyjából annyit érdekelt, hogy megette a kajáját, de aztán...
1: Akkor figyelj, igazából kétféle kutya van. Az egyik belülről teszi tönkre a kerítés, hogy kijuthasson, a másik meg kívülről, hogy vissza be.
2: Ez így van.
1: Nagyon-nagyon érdekes.
2: A robotmacskával ilyen gond nincs, mondjuk azt ki tudod kapcsolni, be tudod kapcsolni, tehát az tényleg egyszerűbb. Nekem tetszett amúgy az a robotkutyus, csak kicsit lassú volt még, egy kis gyorsító jó lett volna bele, valami nagyobb feszültségű elemet.
1: A farkas?
2: Nem, a farkas is szerintem lassú volt. Amikor behozta Edin a robotkutyát, ami ugye most már sok helyen van, de cukik. De hát ezt tudjuk, hogy egyébként ez a jövő, és tényleg vannak, akik nem tarthatnak állatot, meg sokkal tisztább, nem kell almozni, stb. De azért hát egy igazi állat azért mégiscsak jobb.
1: Igen, ez nehéz lesz azért teljes mértékben leutánozni. Na, még csak egy záró gondolat, ha már kutyáztunk, akkor így eszembe jutott, hogy a minap elástam egy, vagy elültettem, na ez lesz a jó szó, elültettem egy fát, nagy bűgonddal, és még vettem hozzá szarvasmarha trágyát is. Na mondom, na majd ettől lesz itt égigérő paszúj ebből a díszcseresznyéből.
2: A megyfából.
1: Igen. És alma terem rajta.
2: Igen.
1: És nem miután ezt megcsináltam, és nagyon nagy műgonddal, meg kis vékonyka fáról van még egyelőre szó, nagy műgonddal beállítottam. Ebből a szögből függőleges? Igen. Másikból? Igen. Várjál, mégsem jó, akkor még egy kicsit állítunk. Tehát én tudom, hogy ezt szeretek pepecselni az ilyenekkel, készen van, jóval, oké, ezt így elmentjük, a szél sem mozduljon meg. Másnap mi történik? Nézem, kikaparta a kutyánk mellette a trágyát, érezte egy másik állatnak a szagát, meg még oda is tojt, hogy oda tegye a névjegyét.
2: Ne, ő is csak megtrágyázta.
1: Ja, kicsit azt mellé trágyázott.
2: Szerintem kevés a trágya. Kéne még egy kicsit.
1: Figyelj, visszatemettem, mindent ugyanúgy rendbe hoztam, előző beállításokat visszahoztam, eltakarítottam az ő ürülékét onnan, leszittam, majd másnap megint láttam ott az üléket, de már nem volt kikaparva. Mm-hmm. Most mondjuk félve nézek rá a kamerára, inkább hagyjuk is.
2: Úgyhogy... Figyelj, igazából ezt pozitívan kell felfogni. Innentől nem kell keresgetned, hogy hova tojt, hanem van egy... Nézd, milyen jó kis WC-t csináltak nekem. Egy faág saját WC-vel.
1: Hát most már ki tudok neki jelölni akkor WC-t.
2: Sőt,
1: oda teszem a trágyát.
2: Ő azt gondolja, hogy kijelölted neki.
1: Aha.
2: És hogy ezért.
1: Az ő bejött valami nagy marha, az is ide tojt, akkor
2: is. A miénknél meg valahogy, ha elindulunk sétálni, azonnal késztetést érez egy ilyen 150-200 méter után, hogy ott hagyja a nyomát. Uh-huh. Tehát, hogy de már nem is egy ilyen kakizzacskóval indulunk el, hanem már legalább 2-3, mert annyira izgatott, hogy azonnal rájön. Tehát én nem tudom, hogy ez mitől van, hogy megyünk, jaj, de jó, ó, hol egy hely. De azonnal.
1: Az ember is így van, mielőtt megy állásinterjúra. Az izgatottságtól. Na jó.
2: Elnézést, hol egy hely. Jó napot kell, állásinterjút jöttem, de csak a mosdót keresem.
1: Egyelőre még csak oda eljutottam el. Na jó, jó reggelt kívánok mindenkinek, kitartást a munkában, sok sikert, hogyha tényleg állásinterjúra mennétek. 8 óra 25 perc van. Innen folytatjuk nem sokára, előtte majd sportolunk is, szóval jönnek a jó zenék. Itt van például Félix János.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Laci, hoztál nekünk valami érdekességet?
3: Hoztam többet is, hétvégi programajánlót, illetve díjátadót is, mert hogy Szűcs Tamás lett az év felfedezettje a Fizzligában. Tegnap volt a gála, a rangadó gála, ahol átadták az elismeréseket, és hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy remek szezont tudhat a háta mögött a Debrecen fiatal játékosa, bekerült a felnőtt válogatottba is, stabil tagja volt a csapatnak is, jó teljesítmény nyújtott. Én amikor először láttam őt játszani, már akkor azt mondtam, hogy ő azért egy, hát ha nem is az új Szoboszlai Dominik, de azért egy komoly karriert futhat be, úgyhogy szívből gratulálunk Szűcs Tamásnak. Az év gólja pedig Galambos Jánosé lett, paksi játékos egyébként, aki egy ollózó gólt szerzett, itt viszont maradt bennem azért egy kis hiányérzet, megmondom őszintén. A szurkolók döntöttek arról, hogy melyik legyen az év gólja, hiszen lehetett szavazni, és hát a kommentekből az jött le, hogy Kovács Réti Márk találata tetszett a legjobban.
2: Miért nem a kommentelőket kérdezik meg ilyenkor?
3: Nekem érdekes volt ez a szavazás, és nyilván nem elvéve Galambos János góljának a szépségét, egy ollózó gól volt, de azért 35 méterről így eltalálni a labdát, ahogy Kovács Réti eltalálta az utolsó fordulóban, hát azt meg nagyon nehéz kivitelezni. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert a mindenki arra számított, hogy az ő találata lesz a legszebb, aztán még a legtöbb szavazat mégiscsak Galambos János ére
2: érkezett. De ilyenkor a szakma szavaz, ilyenkor újságíró?
3: Nem, a szurkolók. Éppen ez volt, hogy az összes többiről a szakma döntött, míg a legszebb gólról pedig a szurkolók tulajdonképpen, kinek van több ismerőse, szurkolója,
2: népszerűség
3: vagy
2: számít.
3: Igen. És én ezért nem szeretem egyébként az ilyen szavazatokat. Volt már olyan, hogy az év csapatának kihoztak egy olyan kungfu egyesületet az egyik megyében, amiről azt se tudta senki, hogy létezik. De hát nyilván nekik
2: volt. Így már igen.
3: Nekik volt a legtöbb hozzátartozójuk. Uh-huh. Meg hát volt olyan turpissága, amikor arra emlékszem, hogy az egyik ilyen vetélkedőnél programozó srácok írtak egy olyan programot, amivel szinte másodpercenként mentek a szavazatok. Nyilván szomorú. Kiderült, hogy a második helyezett 2000 szavazatot kapott, meg a harmadik 1900-at, a győztes meg 32 000-et. Tehát ott azért lehetett sejteni, hogy valami turpisság van. Szó nincs erről, hogy most itt ez történt volna. Nyilván Galambos Jánost választották, ő lett. Az övé lett a legszebb gól. Nekünk azért itt a keleti régióban talán ez, de mondhatnám a Bárány Donátét is, aki pedig egy sarkazós gólt lőtt egy beadás után, az sem volt egy csúnya találat. Szóval voltak szép gólok az idei szezonban, de nem a régiónkba került ki a legszebb. Viszont ma este láthatunk majd remélhetőleg szép gólokat a Freiburg Aston Villa összecsapáson, mert hogy jön az Európa Liga döntője. Úgyhogy ha grillezni szeretnél, akkor nem a estéreted.
2: Nem, a fallabda van ma, úgyhogy.
3: Na, tessék, mindegy, az csak a lényeg, hogy lemaradj a meccsről. De az biztos, hogy a Southampton meccséről viszont nem fogsz lemaradni, illetve nem csak te fogsz lemaradni, hanem mindenki lemarad, mert kizárták őket. Nevezetesen a rájátszásból játszhattak volna a Premier League-be jutásért, de az angol bajnokságban, de kizárták őket. Történt ugyanis, hogy egy kém botrányba keveredtek. Kiderült, hogy ők az ellenfelek edzéseit titokban felveszik. És mint kiderült, nem csak egy csapatét, hanem két-három csapat is érintett volt, akiknek úgy ilyen kis rejtett kamerával, meg különböző dolgokkal így felvették a tréningeket, és nyilván abból elemezték a játékukat, tudták, hogy mire számítsanak, és ezért az angol szövetség kizárta őket a rájátszásból, ráadásul a következő szezon -4 ponttal kezdik. Tehát nem 0 ponttal indulnak majd, hanem büntetőpont levonása
2: van,
3: ha jól tudom.
2: Van ilyen is.
3: Van, igen, volt ilyen. A Nyíregyháza esetében is volt a 80-as években, egyszer, amikor a bunda botrányba keveredett a csapat, és kizárták a másodosztályba, és akkor volt az, hogy még ráadásul -4 pont levonás. Ha jól emlékszem, pont ezért nem is jutott vissza a Nyíregyháza abban a szezonban az NB1-be, mert azt a -4 pontot azért le kellett dolgozni, és akkor még nem 3 pontos rendszer volt, hanem a győzelemért 2 járt, a döntetlenért meg 1. Úgyhogy ugye azért az nehezebb volt ledolgozni, de minden esetre a Southamptonnál is majd jön még pontlevonás is, illetve nem játszhatnak a feljutásért. Akik viszont, hát, hogy mondjam, nagyon szépen szeretném megfogalmazni azt a kis turpis.

0: Budapest szurkoló is. Ez nagyjából úgy jelenkező, mint a Fradi Újpest párharcot Romániában. Megtudták, létrehoztak egy KFT-t, megcsinálták azt, hogy milyen ilyen múlttal rendelkeznek, meg mindenféle ilyen kreatív dolgokat mutattak be, és ők megpályázták, hogy ők ezt a kreatív dolgot ezt végre tudnák hajtani. A Steaua-nak, a vezetőinek nyilván nem mondták, hogy ők dinamó szurkolók.
1: Hát
0: ez nagyon tetszett a Steaua vezetésének, megbízták ezt a céget a koreográfia végrehajtására, kiosztották a zászlókat, minden egy igazi élőkép lett. Csak hát az az élőkép az a dinamó színeiben pompázott, és ki volt írva nagybetűkkel a Bukarest felirat, csak a dinamó színeivel, tehát mindez a Steaua stadionjában. Úgyhogy a Steaua szurkolók tartották.
1: Úgyhogy közben ugye te nem tudod, hogy mi történik, nem látod.
0: Nem látod, csak ugye a szemben lévők látták, hogy mi történt. Tehát...
1: És egyből hívták, de kit hívsz?
0: Senkit, tehát ilyenkor...
1: Tehát ilyenkor úgy megy le az egész meccs.
0: Így van.
1: Hogy te örülsz annak, hogy a másik
0: az egész meccs, nyilván utána leveszed az ászló. De amikor szólnak a szembelévők, hogyha figyelj már, miért a dinamónak az ászlóját lengetitek. Szóval...
1: Hát ez zseniális.
0: Én is azt mondtam, hogy ez egy óriási ötlet, és még csak azt sem lehet mondani, hogy bűncselekményt követtek el, mert nem.
1: Semmi.
0: Hát ők létrehoztak egy KFT-t, a cég megbízta őket, vagy a csapat megbízta őket.
1: És pénzt is kerestek vele.
0: Igen, igen, tehát egy óriási trollkodás volt, és... Hát gyakorlatilag beleszaladtak, azt már halkan jegyzem meg, hogy a nemzetközi kupa meccset is elbukták 5-0-ra. Hát az a meccs a számukra egy örök emlék marad.
1: De a játékosok, akik felnéznek,
0: igen,
1: a szurkolótáborukra.
0: Hát ez nem is az a szurkolótábor.
1: Ezek hova lettek?
0: Igen, tehát minthogyha a grupa ma arénában mondjuk az egész szektor lilába borulna így egy perc alatt. Mondjuk a gyanús, én ezt nem is értettem, hogy nem tűntek fel, hogy más olyan színű zászlókat kell majd felmutatni. De hát nyilván nem tudtam, hogy mi lesz a koreográfia,
1: nem
0: mi lesz
1: majd. Nem látták egyben, csak persze, igen. Úgy volt mindenki vele, hogy jó, és neked mi van? Hát most ott a környéken látok itt egy pár ilyen színűt, hát még bármi lehet belőle.
0: Igen, mondjuk speciál nekem feltűnne, hogy ha mondjuk Debrecenbe szétosztogatnának piros-kék kártyákat, akkor lehet, hogy gyanút fognék, hogy ezek nem a mi csapatunknak a színei, hanem mondjuk a nyíregyházai, vagy fordítva, hogy piros-fehéreket osztogatnának nyíregyházán, de ezek szerint ez nem tűnt fel. Voltak már ilyen szurkolói turpisságok, emlékszel, amikor az egyik diósgyőri szurkoló be akart menni Nyíregyházán kezdőrugást végezni, úgyhogy megvette a kezdőrugást, előadta, hogy ő Finnországból tért haza, és a kedvenc csapatának szurkol. Azt nem írta bele egyébként, hogy ez most melyik a Nyíregyháza vagy Diósgyőr, tehát ő is volt annyira élelmes, és nyilván megvásárolta a kezdőrugást, kifizette, állt a pálya szélén, melegítő felsőben, nem láttad, hogy mi van alatta, és húzta le a pólóját, és a játékvezető akkor kiszúrta, hogy egyébként Diósgyőr mez van rajta. Ez egyébként tilos, tehát nem lehet hergelni a vendég szurkolókat, vagy a hazai szurkolókat azzal, hogy te idegenbe felveszed a másik csapatnak a mezét, és azonnal leküldte a pályáról, még mielőtt egyébként ez kiderült volna. Mi is csak a mérkőzés után tudtuk meg, hogy miért küldte le a kezdőrugót a játékvezető, mert ő látta, hogy egy diósgyőr mez van rajta. Csak hát korán húzta le a melegítő felsőt.
1: Na várjál, és akkor ezek után nem lett egy olyan szabály hozva, hogy
0: most már megnézik mindig.
1: Hogy most már így van, mutassa meg, hogy mi van rajta.
0: Így van, így van, így van. De hát nagyon sok érdekes dolog van, tehát én arra is emlékszem, amikor a debreceni szurkolók egyszer biztonsági őrnek adták ki magukat, felvettek ilyen kukás mellényt, és eljátszották, mintha ha debreceni, vagy biztonsági őrök lennének, és azzal törtek borsot a másik csapat orra alá. De ugyanez a nyíregyháziak, amikor gépzsírral kenték be a
1: hát az,
0: kerítést.
1: Ez nagyon durva.
0: Igen, azt a mai napig nem emészték meg a debreceniek, nyilván nekik ez egy fájó emlék marad. Szóval azért, főleg a közvetlen rivális csapatok, mint a Dinamo és a Steaua, azok azért nem szívlelik egymást, és kitalálnak különböző dolgokat. Hétvégén sokkal barátságosabb program jön majd, mégpedig a Bringa Piknik, immár sokadik alkalommal Nyíregyházáról Tokajba lehet majd áttekerni. Nem versenyről van szó, ezt nem győzzük hangsúlyozni ilyenkor, hanem a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát. Tavaly 7 éves volt a legkisebb, aki áttekert Nyíregyházáról Tokajba. Ez nagyjából egy 35 kilométert jelent. Vissza is lehet egyébként kerékpározni, de indulnak majd vonatok is, amelyek kerékpárokat szállítanak, tehát vonattal is vissza lehet utazni. Nagyon sok helyről, tavaly a Hortobágyról, Balmazújvárosból, különböző helyekről jöttek egyébként kerékpárosok. Ők eltekertek Nyíregyházáig, majd Nyíregyházáról Tokajba, majd Tokajból pedig haza. És ha valakinek ez még mindig kevés, akkor lesz hegykerülő szakasz is, tehát az egész hegyet is még meg lehet kerülni, most már végig kerékpárút van. Ez egy plusz 20 kilométer. A cirkusz jegy megyében zajlik majd ez a rendezvény, tehát rengeteg ilyen cirkuszi akrobata, meg mindenféle cirkuszos program várja majd a

0: résztvevőket Tokajban a fesztivál katlamban, ez tehát szombaton 9 óra 39 perckor lesz a rajt, és hát mindenki akkor ér Tokajba, amikor kedve van, és útközben pogácsa, víz, egy kis piknikezés, a lényeg az, hogy mindenki épségben megérkezzen.
1: Így van, és hát mint mondtad te is, ez nem verseny, de ha valaki attól érzi csak jól magát, hogy győzni fog, akkor tegye oda magát, tekerjed. Jól van, mi nem tekerünk el a jó zenékről. Laci, neked köszi a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport. A

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, ami

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megerősíti a határvédelmet és megtartja a déli határkerítést a kormány. Már 90 partner csatlakozott a városkártyához. Újra jöhet az ukrán gabona Magyarországra. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megerősíti a határvédelmet és megtartja a déli határkerítést a kormány. Erről beszélt Pósfai Gábor belügyminiszter a minisztérium állománygyűlésén. A tárcavezető hangsúlyozta, zéró toleranciát alkalmaznak az embercsempész hálózatokkal szemben, miközben a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelése is kiemelt cél. Pósfai Gábor bérrendezést, új életpályamodellt és eszközpark modernizálást ígért. A miniszter szerint a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben, és erősíteni kívánják a helyi rendvédelmi szervek önállóságát is. Újabb helyszíneken használható a Debrecen városkártya. Mostantól a sportuszodában is kedvezményeket vehetnek igénybe a kártyatulajdonosok, ami bérlettípustól függően akár több 10 000 forintos megtakarítást is jelenthet évente. A város tájékoztatása szerint szeptembertől már a jégcsarnok szolgáltatásaira is érvényes lesz a 10%-os kedvezmény. A Debrecen városkártya program folyamatosan bővül, eddig már több mint 80 elfogadó hely csatlakozott a kezdeményezéshez a városban. Hosszú hónapokra megváltozik a közlekedés Szepesen. A beruházás során korszerűsítik a vízellátási hálózatot, emellett teljesen megújul a sárga dűlő és a vértesi út is. Az érintett útszakaszok kiszélesednek, és új aszfaltburkolatot is kapnak. A munkálatok első üteme május 20-ától szeptember 20-áig tart majd. Ez idő alatt Szepes déli irányból a 481-es főút felől, illetve északról a hulladék lerakó irányából közelíthető majd meg. A vértesi út város felüli szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelező ingyenes vármegyei autópálya matricát biztosít az érintett lakosoknak az alternatív útvonalak használatához. A júliusban induló vezetéképítési munkák idején az ingatlanok megközelítését ideglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják majd. Erősebben teljesít a vártnál a debreceni BMW gyár új elektromos modellje. A BMW Group közlése szerint már mintegy 50 000 megrendelés érkezett az iX3-asra, amely a Neue Klasse modell család első tagja. A nagy kereslet miatt a második műszakot már februárban, a tervezetnél korábban elindították a debreceni üzemben. A vállalat szerint ez a foglalkoztatásra is pozitív hatással lehet. A Debrecenben gyártott iX3-as több rangos díjat is elnyert, köztük az év magyar autója és a világ év elektromos autója címet is. A BMW szerint a magyar gyártás bizonyítja, hogy Európában is lehet versenyképes elektromos autót gyártani. A Magos szerint megszűnt az ukrán agrártermékek magyarországi import tilalma, miután a veszélyhelyzeti rendeletek május 13-án a hatályukat vesztették. A szervezet főtitkára Cseh Tibor András szerint az új szabályozás már csak bejelentési kötelezettséget ír elő, így több mint 20 ukrán termék, köztük gabona, hús és baromfi ismét behozható Magyarországra. A gazdaszervezet attól tart, hogy az olcsóbb import hátrányosan érintheti a hazai termelőket és a magyar áruk piacát. A Magos már jelezte aggályait a kormánynak, és bízik abban, hogy az import tilalmat hamarosan törvényi szinten is visszaállítják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen térségében változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszoktan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó eső sem kizárt, alig mozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet a szél. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mind

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám délelőtt 9 óra 14 perc van, és türelmes autózást bármerre is járnátok. Ha például Virányos és Tisza nagyfalú között autóztok, akkor útfelmarással találkozhattok a 38-as számú főúton. Ma reggel 7 órakor kezdték meg, és az ég tudja csak, hogy mikor fejezik be, úgyhogy legyetek türelmesek, vagy előre tekintőek, és akár kerülő utat is választhattok. Ma reggel sajnos baleset történt a 49-11-esen Nyírjes tanyánál, és például Nyíregyházán szintén elkerülendő a körútnak azon szakasza, ami a tűzoltóság előtt van, az erdősornál, ugyanis a három sávból kettő az használhatatlan, ugyanis birtokba vették a szakemberek, jelen esetben egy szennyvízvezeték korszerűsítés utolsó fázisai, utolsó taktusai és utolsó kapavágásai zajlanak, de egyelőre még ugye nagy a torlódás, és ugye két sáv is le van zárva. Csak a szélső egyenesen haladóban lehet közlekedni, ami ugye az erdő soron visz például mondjuk a temető irányába. Na, remélhetően ez így érthető volt. Bármilyen információval élnétek, 0623 16 3000. Közben pedig ugye tegnap egy nagyon szomorú hír sújtotta az országot. Egy színész legenda, egy ikon távozott el közülünk, Scherer Péter, akire most emlékezünk egy Facebook posztban is, és hát ezzel búcsúztatjuk el Pepét. A kérdés pedig az, hogy mi a kedvenc filmed tőle, mi volt az az alakítás, amiben imádtad, esetleg mondjuk olyan szinkron szerepek is, amiben szeretted az ő hangját, vagy azt a karaktert, amit megszemélyesített, akár például animációs filmekben is. Szóval ezzel foglalkozunk még, ha tehetitek, akkor gyertek és kommenteljetek, annál is inkább, mert a Cinema City Magyarország páros mozi belépőjét és elviheti ma reggel valaki. Alex Warrennel haladunk tovább a jó zenék sorában. Ez a Fever Dream, ez pedig még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól.

Wild Ride, itt a Sunshine FM-en, ez volt Kashmir dala. Pontosan 9:30 után egy perccel járunk, és az üzemanyag árak emelkedésbe kezdtek, illetve inkább mondhatnám azt, hogy folytatják azt a tendenciát, ami az elmúlt napokban is jellemző volt. Úgyhogy sajnos a benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj 6 forinttal kerül majd többe holnaptól. Ja nem, mától, tehát egészen pontosan, bár ez az egy nap már szerintem nem most nem szoroz. Szóval most már a 95-ös és a gázolaj is 700 forint körül, vagy inkább már afelett van, mármint a piaci nagykereskedelmi árak. A védett árak maradtak, mint hogy azt nyilatkozták is egyébként, június végéig minimum megtartják, aztán utána felülbírálják, és ugye nagyon várjuk a 480 forintos üzemanyag árat is, amit jósoltak, vagy ígértek, nem is tudom melyik a jó szó. Na minden esetre jósolni szokott az idő jóslás is, vagy a meteorológia. 24-25 fokot ígértek mára, hogy ebből mennyi lesz, az majd kiderül, majd holnap el tudom mondani, jó? Tehát az előrejelzésbe, a meteorológiába mindig az a biztos, ami már elmúlt. Melegfronti jellegű tünetek viszont jelentkezhetnek, és hát sokaknál ez ugye fejfájással, szédüléssel jár együtt. Csapadék viszont már egyáltalán nem lesz, nem úgy idén nem lesz, hanem hogy a héten szerintem nem lesz, és UVB sugárzás viszont annál inkább, tehát itt vasárnap, hétfő és Kelet környékére már ugye 30 fokok körül járunk, akkor megérkeznek ezek a csúnya UVB sugárzások is, úgyhogy naptej minden mennyiségben, de csak kívülről. Jó, viszont a hidratálás az mehet belülről, mármint alkoholmentes folyadékkal. Közben pedig szólnak a jó zenék is, 9 óra 33 perc van, vezessetek türelmesen, informatívak is lehettek, hogyha éppenséggel nem ti vezettek, és van időtök pötyögni, 0620 316 3000, ez az SMS és Viber számunk. Maybe I'm

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, és az Nota Paradise, itt a Sunshine FM-en. 9 óra 49 perc van, és rövidesen véget ér a keltető, ma reggel egyébként a témánk a Facebook oldalunkon. Egy kérdés volt Scherer Péterrel kapcsolatban, aki itt hagyott bennünket, mint Jászai Mari díjas magyar színész és szinkron hang, és egy óriási ikon, aki 65. életévében eltávozott tőlünk. És hát a kérdés az volt, hogy neked mi a kedvenc filmed, alakításod, szinkronhangod, mi az a karakter, ami tetszett, és hát rengetegen írtatok. Nem sokára pedig kiderül majd, hogy ki lesz a páros Cinema City Magyarország belépő. Na, de mindezeken túl azért másról is szólt a ma reggel, és másról is beszélgettünk. Mutattuk nektek már is egy robotmacskát.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Korábbi kutatás igazolta azt, hogy a házi kedvencek képesek csökkenteni a stresszt, méghozzá azzal a gesztussal, amikor oda dugják a fejüket, és a fejükkel ilyen nyakmozdulatokat tesznek, és billegtetik, bögdösik a gazdájukat, hogy simogassák meg őket. Na ez az a mozdulat, amiről kiderült, hogy az emberekben csökkenti a stresszt, a szorongást, vagy nagyon sokan nem tarthatnak állatot, tartva itt mondjuk élősködőktől, betegségektől, vagy egyéb dolgoktól, vagy egyszerűen csak allergiásak rá. Ezért úgy döntöttek a japán egyetem kutatói, hogy akkor ezt robotikusan fogják majd kivitelezni, és létrehoznak egy olyan eszközt,

0: amely tudja ezt a mozdulatot szimulálni. Egy 22 fős csapatot vontak be itt a kísérletbe, és többek között arra is keresték a választ, hogy mennyire legyen rugalmas ez a mozdulat, mennyire legyen merev, számít-e, és hát ugye végül kiderült az, csak hogy zanzásítsam itt ezt a rohadt hosszú írást, amit képes voltam végigolvasni miattatok, hogy ha minél kevésbé merev, annál életszerűbb, annál inkább lesz majd célra vezető az, hogy végül csökkenti a stresszt. Na de, akkor én most itt tovább megyek. Hogyha itt most már tényleg előzönlenek minket itt a robotfarkasok meg a robotmacskák, mi lesz a következő? Felébredsz arra, hogy a klíma ébreszt kukorékolással? Reggel a mikró oda bujik nyalogatja a lábad? A fritőz oda bujik dorombolva? A hűtő beugrik mellé csóválja a vezeték itt a mosógép meg ugat, hogy vidd el sétálni.
1: Igen, ez lesz a következő. Aranyosak egyébként a cicák, csak nem nagyon tudjuk ezeket megfejteni. És ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi. Kivétel az én kutyám.
0: Meg az enyém is szerintem meg ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
1: Tehát, hogy ezt akartam
0: biztos,
1: mondani.
0: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam. És a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a paput. Nem lehet ellenállni.
1: Már megint nyitva hagyták a kaput, le kell lépni. Nálunk meg ez a trend. És utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett, de amikor megállsz a kocsival például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
0: Hát ő veszi, hogy a 10-40-est elérje, az az utolsó. Nem viccelj.
1: Igen, és akkor te mész utána a kocsival este, világítasz a lámpával, vagy valahol megtalált. Megtaláltam, mert elment sétálni egy másik kutyussal, ami ott jött, és az igazi döbbenet, amikor így megáll, a fenébe lebuktam. Tehát nem az van rajta, hogy jaj, elnézést kérek, vagy valami, hanem ez azért szégyeli magát, mert lebukott.
0: Hát persze, olyankor érzi magát, az ember is rosszul, nem?
1: Igen. De ehhez képest például a szüleimnek a kutyája, egy Puli, ő meg pont fordítva van. Ő meg egyszer kiment a kapun, életében egyszer, és bezárták a kaput véletlenül, ő meg kint ragadt. De ő meg vissza akart menni, és reggelre, vagy hát délutánra, mire észrevették, hogy nincs meg a kutyus, addigra már szétmarta szinte a fa kerítés alját, mert ő mindenképp vissza akart
0: menni.
1: Nem
0: akarok kikapni, láttam a szomszéd is mesélte. Mi történt vele?
1: És azt mondtam, hogy na, ez a kutya kell nekem, nem ez, akik ez haza akarja. Úgyhogy elvittem az enyémet hozzájuk, hogy tanuljon. Hát nagyjából annyit érdekelt, hogy megette a kajáját, de aztán...
0: Akkor figyelj, igazából kétféle kutya van. Az egyik belülről teszi tönkre a kerítés, hogy kijuthasson, a másik meg kívülről.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu
0: 9 óra 53 perckor ennyi volt a keltető. Na, meg annyi, hogy azért még egy nevet bedobunk itt a közösbe. Ő nem más, mint Timko Titanilla, akinek gratulálunk a páros Cinema City Magyarország mozi belépőhöz. Ő arra a kérdése, hogy mi volt a kedvenc Scherer Péter filmed, a Vállótársakat írta. Úgyhogy gratulálunk Titanillának, és mindenkinek köszönjük szépen az aktív részvételt. Ezzel próbáltuk meg elbúcsúztatni Pepét, vagyis Scherer Pétert. Azt gondolom, hogy hatalmas űrt hagyott bennünk, és örökké emlékezni fogunk rá. Úgyhogy nagy szeretettel fogjuk nézni ezután még inkább majd a filmjeit, illetve a sorozatokat, vagy azokat a karaktereket, amelyeket megszemélyesített akár animációs filmekben. Köszi már a figyelmet, ennyi volt a keltető, veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao!
3: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárló Központ. Korzó. Minden nap találkozunk.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rekordszámú balesetet okoztak az elektromos rollerek. Erős évadot ígér a Csokonai Nemzeti Színház. Országos adománygyűjtést indította az ökumenikus szervezet. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 70%-kal nőtt tavaly az elektromos rolleresek által okozott személyi sérüléses balesetek száma Magyarországon, derül ki a NetRisk adataiból. Tavaly összesen 635 ilyen eset történt, miközben egy évvel korábban még csak 367-et regisztráltak. A biztosító szerint a kockázatok növekedését a kötelező felelősségbiztosítások díjai is tükrözik. Az idei átlagdíj már meghaladja 8300 forintot, ami csaknem 30%-os emelkedés. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sok roller továbbra sincs biztosítva, pedig bizonyos teljesítmény és sebesség felett ez kötelező lenne. VR alapú fájdalomkezelést vezetnek be a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A virtuális valóság technológiáját a vizsgálatokkal és kezelésekkel járó fájdalom és szorongás csökkentésére használják majd. A gyerekek VR szemüvegen keresztül egy játékos, biztonságos, virtuális világba kerülnek, ami segíthet elterelni a figyelmüket a kellemetlen beavatkozásokról. Az új módszert elsősorban a sürgősségi osztályon próbálják ki, később pedig a hematológiai osztályon is alkalmazzák majd. Debrecent és a családot mutatják be saját szemszögükből a gyerekek egy új rajzpályázaton. A Demki Újkerti Közösségi Háza a közelgő gyermeknap alkalmából hirdette meg Az én városom, az én családom című alkotó pályázatot óvodások és általános iskolások számára. A beérkezett művekből május 29-én szabadtéri kiállítás is nyílik a Lehel utcán az Újkerti Gyermeknap rendezvény részeként. A látogatók a helyszínen szavazhatnak is kedvenc alkotásukra, a nyertes pedig családi belépőt kap ajándékba. 17 új bemutatóval várja a közönséget a következő évadban a Csokonai Nemzeti Színház. A Debreceni Teátrum repertoárján klasszikus és kortárs drámák, operák, musicalek, táncelőadások és ifjúsági produkciók is helyet kapnak. Színpadra kerül többek között Shakespeare harmadik Richardja, a Holdköltők Társasága, valamint a West Side Story is. Az opera kedvelőit Verdi Traviátája és az Ajda várja majd, utóbbit szabadtéri előadásként is bemutatják. A színház vezetése szerint továbbra is fontos cél a műfaji sokszínűség és a fiatal közönség megszólítása, ezért 7 tantermi előadás is szerepel majd a programban. 1000 rászoruló gyermek nyári táborosztatására indított országos adománygyűjtést az ökumenikus segélyszervezet. A szervezet szerint sok hátrányos helyzetű gyermek számára a nyári szünet nem kikapcsolódást, hanem elszigeteltséget jelent, ezért szeretnének élményeket és közösségi programokat biztosítani számukra. A kampányhoz a 1353-as adományvonal hívásával lehet csatlakozni. Egy telefonhívás 500 forint támogatást jelent. Az akció mellé ismert művészek és sportolók is csatlakoztak, a programot pedig több országos médium és üzletlánc is támogatja. Ezek voltak Debrecen legfrissebb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket, addig is kellemes napot kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A Debrecen térségében változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszoktan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó eső sem kizárt, alig mozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet a szél. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az előző perceket a friss hírekkel, információkkal tölthettük, na de ezek után most már ismét a zenéi, a főszerep. Héddel erre az órára is tartogatunk ütős slágereket, igazi kedvenceket. Remélem ma is együtt dzsúszolunk. Csodás napot mindenkinek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bácsi Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

jó kis zene volt ehhez az újdonságok közül, Olivia Dean zenélt nálunk. Most pedig, mint minden juice elején, az orvos meteorológiára nézzünk rá elsőként. Hát jó híreim vannak, végül is mondhatnám, hogy irány a nyári idő. A tartós ciklon végre elhúz innen, amivel egyre inkább majd az anticiklon húzódik a térségünkre, és nagy váltás zajlik le majd a humána vagy az orvos meteorológiai helyzetben. A nyári időt visszahozza ez az egész, de nő a nyomás tőle, és ez annyira nem kellemes, amikor a légnyomás megemelkedik, de csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet pedig ismét eléri majd a kora nyári értékeket. Jelentősen csökkenek a frontérzékeny és időjárás érzékeny emberek terhelései, úgyhogy mondhatni, kellemes időszak elé állunk, és a szervezetünk is végre erősödhet, na meg az immunrendszerünk is regenerálódhat. De mi zenélünk már is tovább nektek!

0: egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Hello Sunshine, a sokét vagyunk már is az egészségpercben. Ma pedig azt fogom neked elmondani, hogy miért van az, hogy hirtelen rossz lesz a kedved minden ok nélkül. Minden rendben volt, majd egyik pillanatról a másikra hirtelen elromlik a hangulat. Ugye ismerős, nem történt semmi különös, mégis ingerlékeny és szomorú, vagy feszült leszel hirtelen. A hirtelen hangulatváltozás mögött gyakran konkrét okok húzódnak, olyanok, amelyekre elsőre nem is gondolnánk. Például lehet ilyen a vércukorszint ingadozása. Ez az egyik leggyakoribb ok. Ha hosszú ideig nem eszünk, vagy túl sok gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyasztunk, a vércukorszint leeshet. És ez nem csak fáradtságot, hanem ingerlékenységet is, levertséget is okozhat. De a kialvatlanság is felelős lehet, ha nem alszunk eleget, az idegrendszerünk sokkal érzékenyebbé válik, a kevés alvás együtt jár a türelmetlenséggel, feszültséggel és koncentrációs problémákkal. De gyarakodhatunk a vitamin és ásványi anyag hiányra is. Bizonyos tápanyagok hiánya is hatással van a hangulatunkra. Például a B-vitaminok, magnézium vagy a D-vitamin is fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében. Hiányuk esetén gyakoribb lehet a levertség és az ingerlékenység is. De a túl sok inger is okozhat ilyesmit. A folyamatos információ áradat, telefon, közösségi média, munkahelyi nyomás túlterheli az agyad. Ilyenkor könnyebben elfáradunk mentálisan, ami bizony hangulatromlásban is megjelenhet. Szóval a hangulatunk nem csak úgy véletlenszerűen változik, a szervezetünk ugyanis folyamatosan reagál a belső és külső hatásokra. Ha megpróbáljuk ezeket a jeleket megérteni, könnyebben visszatalálhatunk az egyensúlyhoz.
0: Egészségpercek a Sunshine.

Mai első közös óránk végéhez érkeztünk, viszont a hírekig még az új Lady Gaga-t, a Dead Dance meg fogjuk hallgatni. Ez tuti fix, és hát nagyon sok jó zenénk van a következő órákban is számodra, úgyhogy feltétlenül maradj nálunk, ne kapcsolgass, mert biztos ugye a Murphy törvénye, akkor fogsz a legnagyobb kedvencedről lemaradni, vagy egy nagyon fontos hírről. Apropó hírek, tudod, ezeket folyamatosan frissítjük, hírszerkesztő kollégáink a sunshine.hu-n külön kategóriákra bontva, ami a hírekben elhangzik, utána bármit el is olvashatsz a weboldalon. Na de a következő órában azt is meghallgatjuk együtt, hogy mit írtak meg nekünk már a csillagok. Hozunk sztárszülinaposokat is, úgyhogy maradj nálunk mindenki. Hi, what's up?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vészjelzést küldtek a kormánynak a munkaadók. Titkos rekeszekbe rejtette a csempészcigit egy férfi. Krakkóban kezdte első hivatalos útját a miniszterelnök. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Komoly gazdasági kockázatokra figyelmeztetnek a munkáltatói szervezetek a vendégmunkások tervezett korlátozása miatt. A VHCI csoport és a VOSZ szerint a harmadik országbéli munkavállalók júniustól tervezett behozatali tilalma munkaerőhiányt és termelési zavarokat okozhat több ágazatban is. A szervezetek úgy látják, a gyártás, az építőipar, a mezőgazdaság és a logisztika is nehéz helyzetbe kerülhet. A VHCI ügyvezetője szerint akár magyarok tízezreinek megélhetése is veszélybe kerülhet, ha a cégek nem találnak elegendő munkaerőt. A vállalkozói érdekképviseletek célzott szigorítást és fokozatos átmenetet kérnek a kormánytól a teljes tiltás helyett. Titkos rekeszekből és elrejtett dobozokból került elő több száz doboz illegális cigaretta Hajdúbiharban. A NAV pénzügyőrei egy családi háznál tartottak ellenőrzést, ahol Sherry, a szolgálati kutya gyorsan kiszagolta az adózatlan dohánytermékeket. A garázsban egy átalakított szerszámos szekrény alatt, az udvaron pedig egy fahasábok közé rejtett dobozban találták meg a cigarettákat. Összesen 340 doboz magyar zárjegy nélküli dohányterméket foglaltak le. A 60 éves férfi azt állította, saját fogyasztásra vásárolta a cigarettát a piacon. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás, a férfi több mint 1 millió forintos bírságra számíthat. Vitát is vállalna a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében Debrecen polgármestere. Pap László a Médiacentrum Debrecennek azt mondta, támogatja az egyeztetéseket, de szerinte nem lehet 2028-ig várni a rendszer átalakítására. Debrecen egyébként idén közel 12 milliárd forintot fizet be szolidaritási hozzájárulásként, ami komoly terhet jelent a városnak. A polgármester szerint gyors intézkedésekre és hosszú távú megoldásra van szükség. Úgy fogalmazott, a helyben megtermelt javakra elsősorban a helyiek formálhatnak igényt, hiszen ebből lehet fejlesztéseket és beruházásokat finanszírozni. Újabb nagy debreceni csomópont fejlesztésére választották ki a tervezőt. A Bartók Béla út és a Böszörményi út, valamint a Mesteri és a Pesti utcák kereszteződésének kapacitás bővítését készíti elő az önkormányzat. A tervek szerint új fogadósávokat alakítanak ki a Mester utca irányába. Emellett a jelzőlámpás rendszert is áttervezik. A teljes tervdokumentáció elkészítésére több mint 5 hónap áll majd rendelkezésre. Lengyelországban kezdte első hivatalos külföldi útját Magyar Péter miniszterelnök. Krakkóban arról beszélt, hogy szeretnék helyreállítani és megerősíteni a magyar-lengyel kapcsolatokat, valamint új lendületet adnának a visegrádi együttműködésnek. A kormányfő szerint a V4-eket akár új tagokkal, például Ausztriával is bővíthetik a jövőben. Magyar Péter hangsúlyozta, szerinte csak vissza kell térni a normalitáshoz, és a közös érdekeket kell keresni a két ország között. A miniszterelnök varsói tárgyalásain találkozik a lengyel állam és kormányfővel, valamint Lech Walesa volt köztársasági elnökkel is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen térségében változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszoktan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó eső sem kizárt, alig mozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet a szél. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen, 11 múlt 3 perccel, mi pedig újra itt vagyunk, és nem lassítunk, ez az óra is tele lesz olyan zenékkel, amik garantáltan itt tartanak majd nálunk. Hamarosan pedig már horoszkópokat, sztárcsillagnapokat is hozunk, és elmondjuk, hogy mitől különleges ez a nap.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM, itt vagyunk még mindig a Juice-ban, nem fogytunk ki a jó zenékből, csak tartunk egy rövidke kis szünetet, hiszen Kata már is itt van az Astro Perccel. Szóval, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy ma kedveznek-e neked a bolygók, hogy érdemes esetleg belevágni valami újba, vagy hogy jó ötlet esetleg ma fizetésemelést kérned. Már is számtalan érdekességet tudhatunk meg tehát a napi horoszkópokból, utána pedig zenélünk tovább.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Ha a kosra egy titkot bíznak, azt nagyon nehezen tartja magában. Kezelje diszkréten mások ügyeit, és közben vigyázzon a saját titkaira is. A bika ne siessen, ne hajszolja magát. Munka után egyenesen menjen haza, és kényeztesse kedvesét, és egy kicsit saját magát is. Az ikrek ma találkozhat valakivel, aki mély benyomást tesz önre. Ne keverje bele a magánéletet az üzletbe, mert annak soha nincsen jó vége. A ráknak különös álma volt az éjjel, ám az álom jelentése egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint gondolná. A megfejtéshez persze jó alap az álmos könyv, de inkább gondolkodjon és próbálja megoldani a rejtét saját kútfőből. Az oroszlán számára a mai nap a változások napja lehet. Új emberek, új helyszínek juthatnak szerephez életében. Legyen nyitott mindenre, ne féljen a szokatlantól, ismeretlentől. Amennyiben a szűz anyagilag elkötelezte magát egy projektben, nyomja meg a féket, álljon meg egy percre és gondolkodjon. Még nem késő semmitől sem visszalépnie. A mérleg a költekezések terén legyen visszafogott, semmit ne vásároljon meg első felindulásból, közelgő betervezett utazását pedig most el kéne halasztania. Egy szakmai célkitűzés, ami valaha sokat jelentett a Skorpiónak, szinte teljesen hidegen hagyja, és inkább azon töprenk, hogy hogyan tovább. Egy projekt rendkívül eredményesnek bizonyul, mert keményen dolgozott rajta. A nyilasnak van egy jó barátja, aki sajnos többször cserben hagyta már önt, most azonban megfogadta, hogy ezentúl megbízhatóbb lesz. Adjon hát neki egy esélyt, hogy ezt bizonyítsa. Amennyiben a bak üzleti ügyeiben nem biztos, vitassa meg azokat mindenképpen egy szakértővel, egyedül semmiképpen ne hozzon döntést. A vízöntő ma vitákra számíthat, de szerencsére ezek nem romboló, sokkal inkább építő viták lesznek. Mégis kimeríthetik. Délutánra, estére tervezzen be egy kellemes, lazító programot. A halak most kénytelen alkalmazkodni egy váratlan helyzethez. A családjában kialakult új erőviszonyokat el kell fogadnia, ha teheti, segítse szüleit.
1: Sunshine FM asztrológia.
0: Kata, a csillagok majd holnap is fognak üzenni, de mi zenélünk már is tovább, a Solvay érkezik hozzánk.

köszi, ha itt vagy nálunk. 4:12 múlt 4 perccel, mi pedig már is elérkeztünk a napi kalendáriumokhoz. Na nézzük, milyen különleges események, híres emberek születésnapjai kötődnek ehhez a naphoz. Cher, a világhírű Oscar, Grammy és Golden Globe díjas énekesnő. Nagyon szép évszámhoz érkezett, 80 éves lett ma, tehát Cher, Isten éltesse szülinapján a világ legnagyobb díváját. De szülinapja van Busta Rhymesnak is, a világhírű rapper 54 éves lett. Joe Cocker 82 éve született ezen a napon, ugye jellegzetes reket hangjával, a You Can Leave Your Head On, egy igazi legendás sláger. Ő 2014-ben hunyt el egyébként. De Lilunak is szülinapja van, a magyar műsorvezető 50 éves lett. Lang Györgyét, a Padödő együttes tagját pedig 3 éve vesztettük el. Niki Lauda pedig 7 éve hunyt el, a Forma 1 háromszoros világbajnoka. Ezek voltak a nap fontos eseményei, ami után már is jönnek tovább a jó zenék.

Eddig tartott a délelőtt velünk és veled. Nem sokára dél, és már készülnek is a friss hírek a stúdióban. Hamarosan jön a napi helyi hírösszefoglaló, a Sunshine Krónika, ahol átnézzük, hogy mi történt ma a térségen, mi történt ma a környékünkön. Röviden érthetően a legfontosabb információkkal. Előtte azonban még jöjjön egy zene, hogy megmaradjon a jó hangulat, és így búcsúztassuk ezt az órát és a majd délelőttöt. Aztán természetesen megyünk tovább, mert még hosszú ideig együtt leszünk itt az éterben. Szóval számítunk mindenkire ma is délután.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között

0: az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra? Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecen gyors megoldást akar a szolidaritási adóra. Titkos rekeszekbe rejtette a csempészcigit egy férfi. Már 90 partner csatlakozott a városkártyához. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 20-a van, déli 12 óra, én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópályán és Debrecenben is. Az M3-ason a 19-es és 27-es kilométer között Budapest felé a forgalmat a leállós sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény irányába a külső és a leállós sáv használható. Közben a 4-es főúton Debrecenben a 223-as és 24-es kilométer között közmű bekötési munkákat végeznek, ezért mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Az autósoknak lassabb halad és kisebb torlódásokra is készülniük kell. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Vitát is vállalna a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében Debrecen polgármestere. Pap László a Médiacentrum Debrecennek azt mondta, támogatja az egyeztetéseket, de szerinte nem lehet 2028-ig várni a rendszer átalakítására. Debrecen egyébként idén közel 12 milliárd forintot fizet be szolidaritási hozzájárulásként, ami komoly terhet jelent a városnak. A polgármester szerint gyors intézkedésekre és hosszú távú megoldásra van szükség. Úgy fogalmazott, a helyben megtermelt javakra elsősorban a helyiek formálhatnak igényt, hiszen ebből lehet fejlesztéseket és beruházásokat finanszírozni.
3: Nyilvánvalóan mindenki arra számított, hogy 2026-ban már ebben a kérdésben megoldás születik. Mi abban vagyunk érdekeltek, önkormányzatok, önkormányzati vezetők, hogy a szolidaritási hozzájárulás ne maradjon fönn a formában. A Megyei Jogú Városok Szövetsége már 2025-ben letett az asztalra egy javaslatot, mely szerint a iparüzési adó 15%-ában kellene maximálni a szolidaritási hozzájárulás mértékét.
2: Titkos rekeszekből és elrejtett dobozokból került elő több száz doboz illegális cigaretta Hajdúbiharban. A NAV pénzügyőrei egy családi háznál tartottak ellenőrzést, ahol Sherry, a szolgálati kutya gyorsan kiszagolta az adózatlan dohánytermékeket. A garázsban egy átalakított szerszámos szekrény alatt, az udvaron pedig egy fahasábok közé rejtett dobozban találták meg a cigarettákat. Összesen 340 doboz magyar zárjegy nélküli dohányterméket foglaltak le. A 60 éves férfi azt állította, saját fogyasztásra vásárolta a cigarettát a piacon. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás, a férfi több mint 1 millió forintos bírságra számíthat. Újabb helyszíneken használható a Debrecen városkártya. Mostantól a sportuszodában is kedvezményeket vehetnek igénybe a kártyatulajdonosok, ami bérlet típustól függően akár több 10 000 forintos megtakarítást is jelenthet évente. A város tájékoztatása szerint szeptembertől már a jégcsarnok szolgáltatásaira is érvényes lesz a 10%-os kedvezmény. A Debrecen Városkártya program folyamatosan bővül, eddig már több mint 80 elfogadóhely csatlakozott a kezdeményezéshez a városban. Újabb nagy debreceni csomópont fejlesztésére választották ki a tervezőt. A Bartók Béla út és a Böszörményi út, valamint a Mesteri és a Pesti utcák kereszteződésének kapacitás bővítését készíti elő az önkormányzat. A tervek szerint új fogadósávokat alakítanak ki a Mester utca irányába. Emellett a jelzőlámpás rendszert is áttervezik. A fejlesztés célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése. A tervezési munkát egy debreceni cég nyert el közel 90 millió forintos ajánlattal. A teljes tervdokumentáció elkészítésére több mint 5 hónap áll majd rendelkezésre. VR alapú fájdalomkezelést vezetnek be a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A virtuális valóság technológiáját a vizsgálatokkal és kezelésekkel járó fájdalom és szorongás csökkentésére használják majd. A gyerekek VR szemüvegen keresztül egy játékos, biztonságos, virtuális világba kerülnek, ami segíthet elterelni a figyelmüket a kellemetlen beavatkozásokról. Az új módszert elsősorban a sürgősségi osztályon próbálják ki, később pedig a hematológiai osztályon is alkalmazzák majd. A debreceni gyermekklinika egyébként több tízezer gyermeket lát el, így az innováció sok család számára jelenthet könnyebbséget. Erősebben teljesít a vártnál a debreceni BMW gyár új elektromos modellje. A BMW Group közlése szerint már mintegy 50 ezer megrendelés érkezett az X3-asra, amely a Neue Klasse modellcsalád első tagja. A nagy kereslet miatt a második műszakot már februárban a tervezetnél korábban elindították a debreceni üzemben. A vállalat szerint ez a foglalkoztatásra is pozitív hatással lehet. A Debrecenben gyártott X3-as több rangos díjat is elnyert, köztük az év magyar autója és a világ év elektromos autója címet is. A BMW szerint a magyar gyártás bizonyítja, hogy Európában is lehet versenyképes elektromos autót gyártani. Fokozott ellenőrzéseket tart a héten a NAV Hajdú-Bihar vármegyében. Május 18-a és 22-e között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják a revizorok. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát ellenőrzik. A NAV közlése szerint az építkezéseken továbbra is kiemelten figyelik a foglalkoztatás szabályszerűségét. A revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar vármegye bármely településén megjelenhetnek. Debrecent és a családot mutatják be saját szemszögükből a gyerekek egy új rajzpályázaton. A Demki Újkerti Közösségi Háza a közelgő gyermeknap alkalmából hirdette meg az Én Városom, az Én Családom című alkotó pályázatot óvodások és általános iskolások számára. A beérkezett művekből május 29-én szabadtéri kiállítás is nyílik a Lehel utcán az Újkerti Gyermeknap rendezvény részeként. 17 új bemutatóval várja a közönséget a következő évadban a Csokonai Nemzeti Színház. A Debreceni Teátrum repertoárján klasszikus és kortárs drámák, operák, musicalek, táncelőadások és ifjúsági produkciók is helyet kapnak. Színpadra kerül többek között Shakespeare harmadik Richardja, a Holdköltők Társasága, valamint a West Side Story is. Az opera kedvelőit Verdi Traviátája és az Ajda várja majd, utóbbit szabadtéri előadásként is bemutatják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Immár hagyomány, hogy májusban gyereknapot szervez a DVRC kézilabda Kft. A sorsolás szeszélye folytán ezúttal is a Győr elleni rangadó napján, május 24-én rendezik meg a kicsiknek szóló eseményt. A mérkőzés 6 órakor kezdődik, de már 3 órától várják a fiatalokat a Hódos Imre rendezvény csarnok előtti téren. A gyereknapi 5 próbán kapora lövő verseny, akadálypálya, kézilabda kvíz, rendőrségi teszt és pónilovaglás is várja a gyerekeket. A résztvevők között DVRC ajándékcsomagokat sorsolnak ki, a DVRC kézilabdashop szezonvégi kiárusításán pedig bővíthető a szurkolói mez kollekció. A Sopron elleni helyosztóval befejezte a 2025-26-os szezont a Deac kosárlabda csapata, a fehér-feketék sorozatban negyedik alkalommal is bejutottak a rájátszásba, és bár a 4 közéjutás nagyon közel volt, ezúttal is a negyed döntő jelentette a végállomást. Biztosan lesznek változások a keretben, hiszen a csapat egy részének, köztük a 4 idegen légiósnak is lejár a szerződése, most első körben leülünk mindenkivel tárgyalni, és ezt követően a szakmai stábbal közösen véglegesítjük a keretet, nyilatkozta Becski István szakosztályvezető a klub honlapjának. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az M4 Sport idén is megrendezte hagyományos szezonzáró rangadó díjátadó gáláját. A díjátadón a szezon felfedezettjének járó elismerést a DVSC 21 éves középpályás a Szűcs Tamás érdemelte ki. A játékos az egész idényben remek teljesítmény nyújtott, 31 bajnokin lépett pályára, 3 gólja mellett 4 gólpasszt is kiosztott, és bekerült a válogatottba is. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen térségében változékony, gomoly felhős idő ígérkezik, időnként napsütéssel. Elszoktan fordulhat elő zápor, rövid ideig tartó eső sem kizárt, alig mozgás mérsékelt lesz, néhol megélénkülhet a szél. Napközben 23 és 25 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés is, kellemes délutánt. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, na és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakóterten belül és lakóterten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában, ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztető jelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog, hajduhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdú-Bihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják, menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossága a körültekintésre vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalogátkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítség. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

További vidább rádiózás mindenkinek. Hello Sunshine FM. Már itt vagyunk a hét közepén, szerdán, és napról napra egyre csak közelebb és közelebb a hosszú hétvége, és ugye a pünkösd, és nagyon-nagyon jó hírem van, napról napra melegszik az idő, sőt a hosszú hétvégén akár még naptejre is szükségünk lehet, akár 30 fok is lehet. Szóval az előttünk álló hatnap időjárása abszolút kedvezni fog a kinti programot tervezőknek, és napról napra egyre nyáriasabbá válik majd az idő. Csütörtök, pénteken olyan 22 és 26 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő, de a hosszú hétvégére, ahogy mondtam, még ettől is sokkal jobb idő lesz. Pont olyan, mint amilyet az ember elképzel magának egy hosszú hétvégére. Na de mi már is megyünk tovább jó zenével.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Építkezel vagy felújítasz? Kölcsönözhető gépekre, tanácsadásra, magas minőségre és széles termékkínálatra van szükséged? Válaszd a Gulyás Tüzépet, ahol minden egy helyen elérhető. Debrecen, Vámospércsi út 37.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Leváltották a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét. Cser Palkovics András türelmet kér a szolidaritási adó ügyében. Reagált az Álszan Lázár minisztériumban talált ledarált iratok ügyére. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, értesült a HVG. Dányi Gábor 2024. januárja óta töltötte be a posztot. Korábban több állami vezetői és fejlesztéspolitikai tisztségben is dolgozott. Volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese, helyettes államtitkár, valamint a Lázár János vezette építési és közlekedési minisztérium miniszteri biztosa is. A váltásra utal, hogy a MÁV honlapján a vezetők között már nem Dányi Gábor, hanem Bakos Krisztina neve szerepel a gazdasági vezérigazgató helyettesként. Vitézi Dávid korábban arról beszélt, hogy áttekintik a MÁV-ot érintő ügyeket, és ezek alapján döntenek a vasúttársaság jövőbeni vezetési struktúrájáról. Cser Palkovics András szerint időt kell adni a Tisza kormánynak a szolidaritási hozzájárulás átalakítására. Székesfehérvár fideszes polgármestere arra reagált, hogy Madör Péter bejelentette, az önkormányzatoknak egyelőre be kell fizetniük a szolidaritási adót. Cser Palkovics úgy fogalmazott, sok önkormányzat csalódott lehet, mert azonnali megszüntetést várt, de szerint ez rövid idő alatt irreális elvárás lett volna. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás mintegy 400 milliárd forintos bevételt jelent az állami költségvetésnek, és az önkormányzati finanszírozás része. Székesfehérvár idén 9,5 milliárd forintot fizet be, ezért a városvezető szerint a rendszer alapos reformra szorul. Ugyanakkor azt mondta, amíg nincs új szabályozás, a város teljesíti jogi kötelezettségét. Reagált az állami számvevőszék arra, hogy Magyar Péter ledarált iratokat és kampányanyagokat talált Lázár János volt minisztériumának pincéjében. Az ÁSZ közölte a kampányfinanszírozás jogszerűségét. A törvények szerint mindig a választás után és nem a kampányidőszak alatt vizsgálják. A hivatal szerint ezért téves elvárás, hogy már a kampány idején vizsgálati lépéseket tegyenek. Hozzátették, a volt építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált dokumentumokról a Tisza párt sajtó tájékoztatóján kívül nem volt információjuk, és jogszabályi felhatalmazás hiányában minisztériumi pincékben sem végeznek kutatást. Az ÁSZ jelezte, hogy a pártoknak a választás után 60 napjuk van elszámolni a kampányra fordított pénzekkel, ez a határidő pedig még nem járt le. Krumpliban rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a csomagokat ismeretlenek dobhatták be a kerítésen keresztül. A tiltott tárgyakra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzés során. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű, SIM-kártya nélküli telefon találtak. A BVOP közölte, a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a szigorú ellenőrzések és a modern technikai eszközök miatt az ilyen esetek száma évek óta csökken. A tiltott mobiltelefonok mennyisége 2021-hez képest több mint 35%-kal esett vissza.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó hír térségünkben is, hogy egyre nyáriasabbá válik az idő, sok napsütésben lesz részünk a folytatásban, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk az északi szél, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: További videbrádiózás mindenkinek, itt a 93.5-ön, Hello Sunshine FM, Hello Debrecen is térsége. A több éves hagyománynak megfelelően Debrecenben újra indul a virágosztás. Május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, úgyhogy keressétek az időpontokat és a helyszíneket. Nagyon fontos dolog, hogy akik majd a virágosztásban részt szeretnének venni, mindenki vigyék magukkal a lakcímkártyájukat, mivel csak és kizárólag a saját körzetükbe tartozók számára tudják majd az adott helyszínen a virágokat biztosítani. Erre figyeljetek! Mi pedig már is mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Aranyosak egyébként a cicák, csak nem nagyon tudjuk ezeket megfejteni. És ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi. Kivétel az én kutyám.
3: Meg az enyém is szerintem meg ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
2: Tehát, hogy ezt akartam
3: biztos,
2: mondani.
3: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam. És a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a paput. Nem lehet ellenállni.
2: Már megint nyitva hagyták a kaput, le kell lépni. Nálunk meg ez a trend. És utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett. De amikor megállsz a kocsival, például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
3: Hát ő veszi, hogy a 10-40-est elérje. Az az utolsó. Nem viccelj.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Shine FM programajánló.
1: Szeretnéd tudni, milyen az, amikor Gangsta Zoli gázt ad? Vagy beülnél egy profi mellé gumit füstöltetni a Drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a Mini Drive, neked meg a Tuning Parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést. Szereted, ha az életed fűszeres, de a gyomrod a békés megoldások híve? Akkor május 31-én irány a debreceni Pásti utca. Kóstolj bele a kóser konyhába. A sóletből van vegán és gluténmentes is, úgyhogy nincs kifogás. Egyél egy jót, és nézd meg Stájuditék Flódni színházát. Ott találkozunk.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

két óra, szóval lassan kell búcsúzni kell, és át kell adnunk a stúdiót a délutáni műszaknak. Ennyi fért bele az elmúlt négy órába, és hát remélem, ti is ugyanúgy élveztétek, mint ahogy én. Köszi, ha itt voltatok, most viszont ideje távozni, de ígérem, hogy holnap ugyanitt, ugyanebben az időben újra találkozunk, és hozzuk a friss zenéket, a jó hangulatot, meg persze a kötelező napi aktualitásokat, friss, hasznos híreket. Vigyázzatok magatokra, hallgassátok a jó zenéket nálunk jó hangosan. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, holnap ismét várlak. Csok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Ruf Bálint is miniszterelnök helyettes lett. A pápa látogatás miatt sürgették K. Endre kegyelmi ügyét. Megszűnik a Győr Plusz média. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert és miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő bejelentése után a kinevezése meg is jelent a magyar közlönyben. Ruf Bálint Orbán Anitához hasonlóan kap miniszterelnök helyettesi megbízást. Közben Magyar Péter elindult első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba. A kormányfő kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik Krakkóba, majd kedd este vonattal utazik tovább Varsóba. A látogatásra több minisztere is elkíséri, köztük Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter. Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi ügyigazságügyi minisztériumi dossziéjának egy részét. Magyar Péter miniszterelnök szerint a dokumentumokból kiderül, K. Endre kegyelmi kérvényét a szakmai terület és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem támogatta. A bicskei ügy nem tartozott azok közé, amelyeknél a miniszter kegyelem megadását javasolta. A döntés végül Novák Katalin változtatta meg, majd a dokumentumokat Varga Judit ellen jegyezte. Magyar Péter szerint az iratokból az is látszik, hogy a kegyelmi döntések meghozatalát Ferenc pápa magyarországi látogatása miatt sürgették. A kormányfő azt mondta, az ügy hátterének feltárása még nem ért véget, ezért vizsgáló bizottság előtt is meghallgatnák az érintetteket. Sólyog Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő teljes dossziét, és aki ennek eleget is tesz. Megszűnik Győr Városi Média Centrum, a Győr Plusz Média ZRT. A döntést a céget fenntartó Győr Szol ZRT igazgató tanácsa hozta meg. Ezzel megszűnik a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Heti Lap és a GyőrPlusz.hu weboldal is. A felszámolás csaknem 500 munkatársat érint, köztük újságírókat, szerkesztőket, televíziós és rádiós szakembereket. A Média Centrum sorsáról hetek óta találgattak a városban. A Heti Lap már múlt pénteken elbúcsúzott az olvasóktól. A Győr Plusz működését korábban többször érte kritika. A egyoldalú Fideszhez kötődő tájékoztatása miatt. A Mérték média elemző műhely egy korábbi elemzése szerint a portál gyakorlata nem közszolgálati, hanem kiegyensúlyozatlan tájékoztatást valósított meg. A háttérben finanszírozási problémák is álltak, a cég a korábbi jelentős támogatások ellenére a fizetés képtelenség szélére került. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország valsói nagykövetét. A döntés így ártó és vár lecserélését jelenti, aki két éve vezette a magyar nagykövetséget Lengyelországban. A külügyminiszter szerint a magyar-lengyel kapcsolatok megújítása új megközelítést kíván, ezért a következő időszakban új személy képviseli majd hitelesen és következetesen a megújuló külpolitikai irányvonalat. A lépés a Tisza kormány lengyelországi látogatása előtt történt, és gesztusként is értelmezhető Varsó felé. A lengyel sajtó korábban arról írt, hogy így ártó István diplomáciai bojkott alá került az Orbán kormány korábbi Varsó által barátságtalannak tartott lépései miatt. Így ártó István korábban kijevi, bukaresti és moszkvai nagykövetként is dolgozott.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó hír térségünkben is, hogy egyre nyáriasabbá válik az idő, sok napsütésben lesz részünk a folytatásban, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor zivatar, sokfelé lesz élénk az északi szél, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek. 2:04 és rögtön útinfókkal indítunk. Köszönöm szépen Attila jelzését, aki megírta, hogy Nyíregyházen a Sémai úton mérnek, és szintén hatóságok várják a gyorsan szágoldozókat Hajdúsámson és Debrecen között is. Vigyázz magadra!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kiváló zenékkel pörgetjük a szertai munkaidőnket is, most pedig is sikernaptározzunk, mert ma jangfalló és eltávolító napunk van, ami egyszerre hozhat kreatív lendületet és egy kis belső nyugalmat is. A fa kifejezetten szeret fejlődni, tanulni és új nézőpontokat keresni, a ló pedig tüzes, aktív és tetrekész, de ma nem biztos, hogy mindent erőből kell nyomnunk. Az eltávolító nap lehet egy kicsit megállító, szortabb hatása, ezért könnyebben átlendülünk dolgokon, vagy akár észre sem vesszünk fontos részleteket. Ennek viszont az az előnye, hogy kevésbé lovagolunk a problémánkon, inkább áttengedjük magunkon őket. Ha pakolunk, szelektálunk vagy rendet tesszünk, az ma kifejezetten jól működhet, viszont indulás előtt nézzük meg, hogy megvan-e a kulcsunk, a telefonunk, a táskánk be van-e zárva, mert aktívak lehetünk, de a figyelmetlenség itt van a fejünk fölött, így érdemes megy erre odafigyelnünk.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk 14.39-kor. Fontos, hogy Nyíregyházen a Debreceni úton a Palánta utca, valamint a Lejti utca kereszteződése között csatornáznak, emiatt irányonként csak egy sávjáratú. Debrecenben a 4-esen a 220-as és 224-es kilométer között is dolgoznak a szakemberek, ott is útszűkületre, és nagyon fontos, hogy szintén egy-egy sáv közlekedhető ezen a szakaszon is. Várom a további infókat akár a mai délutánon 06 23 16 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Benned

Nate Dalton és a Blood Running a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz napot kívánok mindenkinek is. Nagyon fontos, hogy ma kell beadni a személyi jövedelemadó bevallásokat, mivel ugye a mai napon lejár a határidő. Egészen este 6 óráig a központi NAV ügyfélszolgálati irodák nyitva vannak, de akár a 18-19-es adóvonalon este 8 óráig tudunk segítséget kérni a bevallással kapcsolatosan. Minden további info akár ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálható. A következő órában is visszavárlak, most viszont Kelly Clarksonnal zárjuk a 2 óránkat. Stronger!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk el többek között.

0: Használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 50 ezer megrendelés érkezett a debreceni BMW-hez. Paplászló gyors megoldás sürget a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Levéltári innovációkról tanácskoznak Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 50 ezer megrendelés érkezett eddig a BMW debreceni gyárában készülő X3 modellre. Erről Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke beszélt Budapesten. Azt mondta, a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban, az eredetileg tervezetnél korábban elindították a debreceni üzemben. Az alelnök szerint a debreceni gyár sikere a közép- és kelet-európai régió beruházásaira és beszállítói hálózatára is kedvező hatással lehet. A magyarországi gyártás bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos autót előállítani. A Debrecenben gyártott X3 a Neue Klasse Modell család első tagja, több rangos elismerést is kapott, köztük az év magyar autója 2026 díjat, valamint a világ év autója és a világ év elektromos autója címet is. Paplászló szerint előremutató, hogy az új kormány párbeszédre törekszik az önkormányzatokkal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Magyar Péter korábban azt mondta, az önkormányzatoknak egyelőre teljesíteniük kell törvényi befizetési kötelezettségüket, ugyanakkor a kormány nyitott a szabályozás átgondolására. Paplászló emlékeztetett, Debrecen az egyik legnagyobb befizető, idén közel 12 milliárd forintot kell fizetnie. Szerinte ez komoly pénzügyi terhet jelent, és vannak olyan települések, ahol azonnali beavatkozásra lenne szükség. A polgármester azt mondta, hogy csak 2028-ban jönne változás, abban vitájuk lesz a kormánnyal. Hozzátette, a megyejogú városok korábbi javaslata szerint az iparőzési adóbevétel 15%-ában kellene maximalizálni a szolidaritási hozzájárulást. A levéltári innovációk állnak az 53. levéltári napok középpontjában Debrecenben. A kétnapos rendezvény idei elmondata, ahol a hagyomány és a jövő találkozik. A szakmai találkozón kiemelt téma a mesterséges intelligencia használata, amelyet a magyar nemzeti levéltár többek között régi, nehezen olvasható kéziratok megfejtésére alkalmaz. A fejlesztések történelmi jelentőségi dokumentumok feldolgozásában is segítenek, például az orosz hadifogoly kartonok esetében. Szó esett arról is, hogyan vizsgáltak hazai aranypecséteket CT és röntgen segítségével úgy, hogy közben nem károsították azokat. Az eseményen bemutatkozott az újonnan alapított Phoenix építészeti demo dokumentációs egyesület is. A konferencia szerdán a Debreceni Egyetemen folytatódik, ahol az egyetemi könyvtár digitalizációs programját is ismertetik. Újabb elfogadóhelyekkel bővült a Debrecen városkártya rendszere, így már 90 partnernél vehetnek igénybe kedvezményeket a kártya birtokosok. A Debreceni Sportcentrum két helyszínnel csatlakozott, a Debreceni Sport Uszoda 30 alkalmas bérletéből és a Debreceni Jégcsarnok 20 alkalmas bérletéből 10% kedvezményt adnak. A szabaduló szoba 15%-os kedvezményt biztosít, a papírvilágüzletben minden teljes áru termékre 10% engedmény jár. A Betlen utcai patikában pedig a nem receptköteles termékekből adnak 7% kedvezményt. A 2020-ban indult Debrecen városkártya programhoz eddig éttermek, üzletek, kulturális intézmények, sportlétesítmények és szolgáltatók is csatlakoztak. A kártyát debreceni lakóhelyen rendelkezők igényelhetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Tovább pörög a szerdai Sunshine délután. Hello mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. Várom az útinfókat, valamint ebben az órában játékkal folytatjuk mindjárt hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Kezdünk elsőként a Szigalával, már is pörög a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

sugározzanék a szerdai munka mellé a Sunshine FM-en. 15 óra 19 perckor pedig játékkal folytatjuk. Hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. A mai nyerőszám a 20-as. Ha telefonszámodban valahol ott lapul a 20-as, akkor most tessék elküldeni a kódjáték szót 0620 316 3000. Tehát még egyszer, a mai nyerőszám a 20-as. Sok sikert kívánok! Horoszkópok jönnek mindjárt Kata Jóvoltából, most pedig egy Sunshine-os nagy kedvenc.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Geszti Péter a Sunshine FM-en a kedvencek között. Kata érkezik a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! Ha a kosrejt titkot bíznak, azt nagyon nehezen tartja magában. Kezelje diszkréten mások ügyeit, és közben vigyázzon a saját titkaira is. A bika ne siessen, ne hajszolja magát. Munka után egyenesen menjen haza, és kényeztesse kedvesét, és egy kicsit saját magát is. Az ikrek ma találkozhat valakivel, aki mély benyomást tesz önre. Ne keverje bele a magánéletet az üzletbe, mert annak soha nincsen jó vége. A ráknak különös álma volt az éjjel, ám az álom jelentése egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint gondolná. A megfejtéshez persze jó alap az álmos könyv, de inkább gondolkodjon és próbálja megoldani a rejtét saját kútfőből. Az oroszlán számára a mai nap a változások napja lehet. Új emberek, új helyszínek juthatnak szerephez életében. Legyen nyitott mindenre, ne féljen a szokatlantól, ismeretlentől. Amennyiben a szűz anyagilag elkötelezte magát egy projektben, nyomja meg a féket, álljon meg egy percre és gondolkodjon. Még nem késő semmitől sem visszalépnie. A mérleg a költekezések terén legyen visszafogott, semmit ne vásároljon meg első felindulásból, közelgő betervezett utazását pedig most el kéne halasztania. Egy szakmai célkitűzés, ami valaha sokat jelentett a Skorpiónak, szinte teljesen hidegen hagyja, és inkább azon töpreng, hogy hogyan tovább. Egy projekt rendkívül eredményesnek bizonyul, mert keményen dolgozott rajta. A nyilasnak van egy jó barátja, aki sajnos többször cserben hagyta már önt, most azonban megfogadta, hogy ezentúl megbízhatóbb lesz. Adjon hát neki egy esélyt, hogy ezt bizonyítsa. Amennyiben a bak üzleti ügyeiben nem biztos, vitassa meg azokat mindenképpen egy szakértővel, egyedül semmiképpen ne hozzon döntést. A vízöntő ma vitákra számíthat, de szerencsére ezek nem romboló, sokkal inkább építő viták lesznek. Mégis kimeríthetik. Délutánra, estére tervezzen be egy kellemes, lazító programot. A halak most kénytelen alkalmazkodni egy váratlan helyzethez. A családjában kialakult új erőviszonyokat el kell fogadnia, ha teheti, segítse szüleit. Sunshine FM Osztról.

Travis a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, így mindjárt jönnek a legfontosabb közlekedési információk, valamint Betty is érkezik a friss hírekkel. Most viszont pontot teszünk a kódjátékunkra, a 20-as volt a nyerőszám, Angélának pedig gratulálok, ő a mai szerencsés nyertesünk, aki gazdagabb lehet egy oszisos Sunshine menüvel. Jó étvágyat! Holnap is lesz játék, az óránkat pedig a Hurtszel zárjuk, jön a Purple Disco Machine-nel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fenntarthatósági tanúsítvány kapott a Kattl debreceni gyára. 17 bemutatóval készül a Csokonai Nemzeti Színház. Vízkorlátozás lesz több debreceni utcában. Földi Betty vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az akkumulátorgyára közül a világon elsőként szerezte meg a német fenntartható fejlődési tanúsítványát a Kattl debreceni üzeme. A minősítés szerint a vállalat kiemelkedő teljesítmény nyújt a társadalmi felelősségvállalás a környezetmenedzsment és a munkavédelem területén. A kezdeményezést a Német Autóipari Szövetség indította el 2021-ben vezetőiparág szereplők, köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW részvételével. Célja, hogy egységes értékelési rendszert adjon az autóipari ellátási lánc szereplőinek. Az áprilisi audition a Kattl debreceni gyára 100-ból 86 pontot ért el, súlyos vagy kritikus hiányosság nélkül. 17 bemutatóval és 15 műsoron maradó előadással készül a 2026-27-es évadra a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. A következő évadot már teljes egészében Vadász Dániel igazgató és Bocskor Salló Lóránt igazgató helyettes állította össze. A repertoárban prózai, zenés és táncszínházi előadások is helyet kapnak, miközben több stratégiai együttműködés is kirajzolódik kolozsvári, miskolci, nagyváradi és szegedi színházakkal. A premierek között szerepel a West Side Story, a harmadik Richard, a Traviata, az Anyagin, a Kurázsim, a Mai gyermekei, a Holdköltők társasága, a Vígőzvegy, valamint a Kisherceg című meseopera is. Régi adósságot törleszt a színház azzal, hogy színpadra állítja Térei János Jeremiás, avagy Isten hidege című drámáját, amelyet Kukovec Ákos rendez. A társulat több sikeres előadást is műsoron tart, köztük a Hegedűs, a Háztetőn, a Dzsungelkönyve, a Portugál és a Tóték című produkciókat. Hálózati javítás miatt vízkorlátozásra kell készülni Debrecenben. A debreceni vízműzért tájékoztatása szerint a szakemberek május 22-én pénteken a Damjanics utca 34 szám előtt végeznek javítási munkákat. Emiatt reggel 8:30-tól várhatóan délig szünetel a vízszolgáltatás a Damjanics utca 30, 32 és 34 szám alatt, valamint a Laktanya utca 35, 37, 39, 41 és 43 szám alatt. Az érintett hálózati szakaszon ebben az időszakban sem ivóvíz, sem tűzoltáshoz szükséges oltóvíz nem áll majd rendelkezésre. A város többi részén a tűzi vízellátás továbbra is biztosított. A vízmű felhívja a figyelmet, hogy a munkák után az ivóvíz átmenetileg zavarossá válhat, ez azonban nem jelent egészségügyi kockázatot. Közműépítési munkák miatt május 20-án szerdán üzem kezdettől teljes szélességében lezárják a Szepesi bekötő utat Debrecenben. A munkák befejezéséig a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. A járatok a nagyállomástól a Homokkerti felüljáró, a Mikepécsi út, a 47-es főút, a 481-es főút és a Sárga dűlő érintésével jutnak el a Sárga dűlő 23 számmal kialakított ideiglenes végállomásáig. A terelés miatt több megszokott megállót nem érintenek a buszok, köztük a rendelő, a Szoboszlói úti általános iskola, a Szoboszlói út, a Szováti elágazás és több sárga dűlő megállóhely is kimarad. 23. alkalommal rendezik meg a debreceni belgyógyászati napokat a Debreceni Egyetemen. A hétfőn kezdődött 4 napos szakmai fórumon több mint 200 szakember vesz részt. A továbbképzés célja, hogy az orvosok megismerjék az elmúlt időszak legfontosabb belgyógyászati eredményeit, valamint az új diagnosztikai és terápiás lehetőségeket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csökkent a pollen terhelés városunkban is a csapadék és a lehűlés hatására. Mindemellett nem érkezik front városunkba, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni az időjárásunkat. A maximumok a folytatásban 23-27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szolgálatok, valamint a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok. Nem nyitnak ki a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok sem. Május 22-én pénteken a személyes és telefonos ügyfélszolgálatok rövidített nyitvatartással délig érhetőek el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futószápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Rettentően jó idő van, 24-25 fokot mérünk, a következő napokban is hasonló időjárásra kell készülni. Na Sunshine-on pedig jó zenékre. Kezdünk elsőként Lady Gaga-val, már is szól a Dead Dance.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.

Discoline és a No Broke Boys a Sunshine FM-en 16 óra 20 perckor. Hello mindenkinek, további klassz napot kívánok, és nagyon fontos, még egyszer jelzem, hogy ma kell leadni a személyi jövedelemadó bevallásokat. Este 6 óráig a NAV ügyfélszolgálati központi pontjain azért segítenek nekünk, hogy ez a lehető leggördülékenyebben működjön. Este 8-ig pedig működik az adóvonal is, a 18-19, és nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy szintén mai félig lehet az 1+1%-ról dönteni, így ezt sem szabad kihagyni. Minden info részlet a sunshine.hu megtalálható, érdemes böngészni majd a weboldalunkat. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, most pedig jön Zed és a Stay the Night.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Becky G a Sunshine FM-en útat kívánok, és balesetmentes célbaérést 16 óra 30, mindjárt 6 perc krót információkkal folytatjuk. Nyíregyházán korábban rendőrök voltak a Kert utcán, köszönöm a netjelzését, és Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a külső Vámos Pércsi úton. Ha egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000. Kato John Young és a Turn the Lights Off.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Shawn Mendes a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz napot kívánok mindenkinek, és mindjárt 5 óra, mindjárt adom a terepet Bettinek, érkeznek városunk legfontosabb hírei is. Viszont ne felejtjétek, hogy hamarosan majd eredményt hirdetünk a Sunshine Valent autójátékunkban, még van idő lefotózni ezt a Bordeaux MG városi crossovert, de szépen lassan majd elérkezünk a sorsolás időpontjához. Nyíregyháza, valamint Debrecen vonzás körzetében folyamatosan úton van, így szerintem elég könnyű elcsípni. Minden info részlet a Facebook oldalunkon, valamint a sunshine.hu-n is megtalálható. Damiano Daviddel zárjuk az óránkat, Talk to me a hírek előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Otthonod első benyomása a kerítésnél kezdődik. Válaszd a gulyás tüzében elérhető előregyártott kerítéselemeket, ha esztétikus és megbízható megoldást keresel. Letisztult megjelenés, időtálló minőség és gyors kivitelezés, hogy csak az eredményt kelljen élvezned. Tedd igényessé és rendezettebbé otthonodat kompromisszumok nélkül. Előregyártott kerítéselemek. Debrecen, Vámospércsi út 37.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 50 ezer megrendelés érkezett a debreceni BMW-hez. Paplászló gyors megoldás sürget a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Levéltári innovációkról tanácskoznak Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 50 ezer megrendelés érkezett eddig a BMW debreceni gyárában készülő X3 modellre. Erről Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke beszélt Budapesten. Azt mondta, a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban, az eredetileg tervezetnél korábban elindították a debreceni üzemben. Az alelnök szerint a debreceni gyár sikere a közép- és kelet-európai régió beruházásaira és beszállítói hálózatára is kedvező hatással lehet. A magyarországi gyártás bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos autót előállítani. A Debrecenben gyártott X3 a Neue Klasse Modell család első tagja, több rangos elismerést is kapott, köztük az év magyar autója 2026 díjat, valamint a világ év autója és a világ év elektromos autója címet is. Paplászló szerint előremutató, hogy az új kormány párbeszédre törekszik az önkormányzatokkal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Magyar Péter korábban azt mondta, az önkormányzatoknak egyelőre teljesíteniük kell törvényi befizetési kötelezettségüket, ugyanakkor a kormány nyitott a szabályozás átgondolására. Paplászló emlékeztetett, Debrecen az egyik legnagyobb befizető, idén közel 12 milliárd forintot kell fizetnie. Szerinte ez komoly pénzügyi terhet jelent, és vannak olyan települések, ahol azonnali beavatkozásra lenne szükség. A polgármester azt mondta, hogy csak 2028-ban jönne változás, abban vitájuk lesz a kormánnyal. Hozzátette, a megyejogú városok korábbi javaslata szerint az iparőzési adóbevétel 15%-ában kellene maximalizálni a szolidaritási hozzájárulást. A levéltári innovációk állnak az 53. levéltári napok középpontjában Debrecenben. A kétnapos rendezvény idei elmondata, ahol a hagyomány és a jövő találkozik. A szakmai találkozón kiemelt téma a mesterséges intelligencia használata, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár többek között régi, nehezen olvasható kéziratok megfejtésére alkalmaz. A fejlesztések történelmi jelentőségi dokumentumok feldolgozásában is segítenek, például az orosz hadifogoly kartonok esetében. Szó esett arról is, hogyan vizsgáltak hazai aranypecséteket CT és röntgen segítségével úgy, hogy közben nem károsították azokat. Az eseményen bemutatkozott az újonnan alapított Phoenix építészeti dokumentációs egyesület is. A konferencia szerdán a Debreceni Egyetemen folytatódik, ahol az egyetemi könyvtár digitalizációs programját is ismertetik. Újabb elfogadóhelyekkel bővült a Debrecen városkártya rendszere, így már 90 partnernél vehetnek igénybe kedvezményeket a kártyabirtokosok. A Debreceni Sportcentrum két helyszínnel csatlakozott, a Debreceni Sport Uszoda 30 alkalmas bérletéből és a Debreceni Jégcsarnok 20 alkalmas bérletéből 10% kedvezményt adnak. A szabaduló szoba 15%-os kedvezményt biztosít, a papírvilágüzletben minden teljes áru termékre 10% engedmény jár. A Betlen utcai patikában pedig a nem recept köteles termékekből adnak 7% kedvezményt. A 2020-ban indult Debrecen városkártya programhoz eddig éttermek, üzletek, kulturális intézmények, sportlétesítmények és szolgáltatók is csatlakoztak. A kártyát debreceni lakóhelyen rendelkezők igényelhetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bettina, köszönjük szépen a friss infókat, 5 múlt már 4 perccel, további klassz napot kívánok mindenkinek. Ebben az órában is jönnek majd a pénzügyi percek, valamint a programajánlók is, így érdemes velem rádiózni. Ha bármi infó van, akkor jöhet 0620 316 3000. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnye van a hitelkártyának egy nyaralás során? Erről beszélgettünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Külföldön sok autókölcsönző és szálloda is kizárólag hitelkártyát fogad el a kaució fedezeteként. Ennek hatalmas előnye, hogy nem a saját pénzünk kerül zárolás alá, hanem a hitelkeretünket használják garanciaként. Ugye saját költőpénzünk felett szabadon rendelkezhetünk a nyaralás alatt. A hitelkártyának a legvonzóbb tulajdonsága, hogy meg van határozva egy türelmi időszak, amely időn belül, ha visszatoltjuk a felhasznált keretet, akkor a bank pénzét kamatmentesen használtuk. Itt figyelni kell azonban a tranzakció típusára, ugyanis a vásárlások és a készpénzfelvétel vagy a hitelkártya mögötti számláról indított utalás eltérő módon kamatozhat, és nem minden tranzakció utáni visszafizetésre vonatkozik a kamatmentesség. Tudatos kártya használattal kibővíthetjük a rendelkezésünkre álló pénzforrásokat, és utólag is ráérünk rendezni a nyaralást követően az esetlegesen elköltött keretösszeget.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztály vezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Aranyosak egyébként a cicák, csak nem nagyon tudjuk ezeket megfejteni, és ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi, kivétel az én kutyám.
5: Meg az enyém is szerintem meg ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
4: Tehát, hogy ezt akartam
5: biztos,
4: mondani.
5: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam. És a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a papucs. Nem lehet ellenállni.
4: Már megint nyitva hagyták a kaput, le kell lépni. Nálunk meg ez a trend. És utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett. De amikor megállsz a kocsival például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
5: Hát ő veszi, hogy 10-45-t elérje. Az az utolsó. Nem viccelj.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Switch Disco és a React a Sunshine FM-en. Programajánlók jönnek így a szerdánkban is. Szia, Kata!
3: Szia, Roli! Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazolik gáztad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést. Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden, könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyet. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Köszönjük szépen!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló. Barbra Streisand.

Gloria Sunshine FM és az introvertál dal. Véget ért a szerdai műszak, köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. 6 óra után kiverseg műsor indul Norbival, várja zenei kéréseket 0620 3.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Leváltották a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét. Cser Palkovics András türelmet kér a szolidaritási adóügyében. Reagált az Álszan Lázár minisztériumban talált ledarált iratok ügyére. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, értesült a HVG. Dányi Gábor 2024. januárja óta töltötte be a posztot. Korábban több állami vezetői és fejlesztéspolitikai tisztségben is dolgozott. Volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese, helyettes államtitkár, valamint a Lázár János vezette építési és közlekedési minisztérium miniszteri biztosa is. A váltásra utal, hogy a MÁV honlapján a vezetők között már nem Dányi Gábor, hanem Bakos Krisztina neve szerepel a gazdasági vezérigazgató helyettesként. Vitézi Dávid korábban arról beszélt, hogy áttekintik a MÁV-ot érintő ügyeket, és ezek alapján döntenek a vasúttársaság jövőbeni vezetési struktúrájáról. Cser Palkovics András szerint időt kell adni a Tisza kormánynak a szolidaritási hozzájárulás átalakítására. Székesfehérvár fideszes polgármestere arra reagált, hogy Magyar Péter bejelentette, az önkormányzatoknak egyelőre be kell fizetniük a szolidaritási adót. Cser Palkovics úgy fogalmazott, sok önkormányzat csalódott lehet, mert azonnali megszüntetést várt, de szerint ez rövid idő alatt irreális elvárás lett volna. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás mintegy 400 milliárd forintos bevételt jelent az állami költségvetésnek, és az önkormányzati finanszírozás része. Székesfehérvár idén 9,5 milliárd forintot fizet be, ezért a városvezető szerint a rendszer alapos reformra szorul. Ugyanakkor azt mondta, amíg nincs új szabályozás, a város teljesíti jogi kötelezettségét. Reagált az állami számbevőszék arra, hogy Magyar Péter ledarált iratokat és kampányanyagokat talált Lázár János volt minisztériumának pincéjében. Az ÁSZ közölte a kampányfinanszírozás jogszerűségét. A törvények szerint mindig a választás után és nem a kampány időszak alatt vizsgálják. A hivatal szerint ezért téves elvárás, hogy már a kampány idején vizsgálati lépéseket tegyenek. Hozzátették a volt építés és közlekedési minisztérium pincéjében talált dokumentumokról. A Tisza párt sajtó tájékoztatóján kívül nem volt információjuk, és jogszabályi felhatalmazás hiányában minisztériumi pincékben sem végeznek kutatást. Az ÁSZ jelezte, hogy a pártoknak a választás után 60 napjuk van elszámolni, a kampányra fordított pénzekkel ez a határidő pedig még nem járt le. Krumpliban rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti Fegyház és Börtön udvarán. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a csomagokat ismeretlenek dobhatták be a kerítésen keresztül. A tiltott tárgyakra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzés során. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű, szimkártya nélküli telefon találtak. A BVOP közölte, a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a szigorú ellenőrzések és a modern technikai eszközök miatt az ilyen esetek száma évek óta csökken. A tiltott mobiltelefonok mennyisége 2021-hez képest több mint 35%-kal esett vissza.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
5: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, míg az euró stagnált, a svájci frank szintén, az amerikai dollár tovább erősödött a forinttal szemben. Így az angol fontot 415, az eurót 360, a svájci frankot 394, az amerikai dollárt 310 forintos áron jegyezte a bank.
6: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Immár hagyomány, hogy májusban gyereknapot szervez a DVRC kézilabda Kft. A sorsolás szeszélye folytán ezúttal is a Győr elleni rangadó napján, május 24-én rendezik meg a kicsiknek szóló eseményt. A mérkőzés 6 órakor kezdődik, de már 3 órától várják a fiatalokat a Hódos Imre rendezvénycsarnok előtti téren. A gyereknapi 5 próbán kapora lövő verseny, akadálypálya, kézilabda kvíz, rendőrségi teszt és pónilovaglás is várja a gyerekeket. A résztvevők között DVRC ajándékcsomagokat sorsolnak ki, a DVRC kézilabdashop szezonvégi kiárusításán pedig bővíthető a szurkolói mez kollekció. Fantasztikus tavasz zárt a Nyíregyháza Spartakus labdarúgó Fiz Ligában, bár a csapat az őszi idény után még a kieső zónában volt, remek teljesítményével ledolgozta hátrányát, és végül a 9. helyen végzett. A Spartakus keretének tagjai megkezdték szabadságokat, mely június 18-áig tart, ekkor kezdi a felkészülést a csapat a következő idényre. A tervek szerint 24-éig hazai környezetben készül majd a Spari, majd Ausztriába utazik edzőtáborba, ahol 9 napot tölt, és több felkészülési mérkőzés is játszik. Már elkezdődött a keret kialakítása. A magyar labdarúgó

0: Robin Schulz, méghozzá James Blunt, aki egészül velem az előző percekben itt a Sunshine-on, és ez volt tőlük az OK. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 16 3000.
0: Peti üzenetével nyitom a mai esténket, aki Nikinek üzené, hogy bár sokat veszekszünk, még mindig te vagy az életem legfontosabb embere. Szeretlek. Aztán Andi a barátnőjének Dórinak üzeni, hogy boldog születésnapot, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Zoli pedig Katának szeretne üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi vita miatt. Hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Zara Larsson, ez pedig a Can't Tame Her, a két órás élő esti

0: Faithless egykori nagy slágere, egy picit újra gondolva, méghozzá Bibi Rexall feldolgozásában, így szólt a New Religion az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Tamás üzenetével folytatjuk, aki a testvérének üzeni, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, este megünnepeljük. Aztán Vivi Robinak üzeni, hogy minden közös percet imádok veled, nagyon szeretlek. Kitty pedig az anyukájának szeretne üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést. Nagyon hálás vagyok értem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pitbull, méghozzá Christina Aguilera-val kiegészülve. Ez a Feel This Moment a 2 órás élő esti kívánság műsorban.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek és az első kapcsolomba a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

az Empire of the Sun, és az volt tőlük a Walking on a Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható ugye napközben, viszont van egy kis segítség is, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti itt a forgalmat. A Stadion utca egyébként továbbra is Zsák utca, a munkagépek ott dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve mindenki szabályosan parkoljon le. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szám előtt egy körülbelül 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot, illetve a parkoló egy részét is. Itt figyelmesen közlekedjetek, hiszen a munkagépek folyamatosan dolgoznak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Mester utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb forgalommal kell, hogy készüljetek a Kisegyesi úton. Ha pedig van közlekedési info, akkor ez jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk majd Felix Jön és Sáosz közösével. Ez lesz tőlük

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A pápa látogatás miatt sürgették K. Endre kegyelmi ügyét. Megszűnik a Győr Plusz média. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország balsói nagykövetét. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumi dossziéjának egy részét. Magyar Péter miniszterelnök szerint a dokumentumokból kiderül, K. Endre kegyelmi kérvényét a szakmai terület és Varga Judit akkor igazságügyi miniszter sem támogatta. A bicskei ügy nem tartozott azok közé, amelyeknél a miniszter kegyelem megadását javasolta. A döntés végül Novák Katalin változtatta meg, majd a dokumentumokat Varga Judit ellen jegyezte. Magyar Péter szerint az iratokból az is látszik, hogy a kegyelmi döntések meghozatalát Ferenc pápa magyarországi látogatása miatt sürgették. A kormányfő azt mondta, az ügy hátterének feltárása még nem ért véget, ezért vizsgáló bizottság előtt is meghallgatnák az érintetteket. Sólyog Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő teljes dossziét is, aki ennek eleget is tesz. Megszűnik Győr Városi Média Centrum, a Győr Plusz Média ZRT. A döntést a céget fenntartó Győr Szol ZRT igazgató tanácsa hozta meg. Ezzel megszűnik a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Heti Lap és a Győrplusz.hu weboldal is. A felszámolás csaknem 500 munkatársat érint, köztük újságírókat, szerkesztőket, televíziós és rádiós szakembereket. A Média Centrum sorsáról hetek óta találgattak a városban. A Heti Lap már múlt pénteken elbúcsúzott az olvasóktól. A Győr Plusz működését korábban többször érte kritika a egyoldalú Fideszhez kötődő tájékoztatása miatt. A Mérték média elemző műhely egy korábbi elemzése szerint a portál gyakorlata nem közszolgálati, hanem kiegyensúlyozatlan tájékoztatást valósított meg. A háttérben finanszírozási problémák is álltak, a cég a korábbi jelentős támogatások ellenére a fizetés képtelenség szélére került. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország balsói nagykövetét. A döntés így ártó és vár lecserélését jelenti, aki két éve vezette a magyar nagykövetséget Lengyelországban. A külügyminiszter szerint a magyar-lengyel kapcsolatok megújítása új megközelítést kíván, ezért a következő időszakban új személy képviseli majd hitelesen és következetesen a megújuló külpolitikai irányvonalat. A lépés a Tisza kormány lengyelországi látogatása előtt történt, és gesztusként is értelmezhető Varsó felé. A lengyel sajtó korábban arról írt, hogy így ártó István diplomáciai bojkott alá került az Orbán kormány korábbi Varsó által barátságtalannak tartott lépései miatt. Így ártó István korábban kijevi, bukaresti és moszkvai nagykövetként is dolgozott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön térségünkben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, startolunk Felicien és Seusz közösével, ez a Walk With Me.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: felé. És itt szóltul a Get Lucky, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, míg bűn 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gábor üzenetével nyitom a második óránkat, aki Rékának üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, adj még egy esélyt, kérlek. Aztán Ági a szerelmének üzeni, hogy te vagy a legszebb dolog az életemben. Nagyon szeretlek. Norbi pedig az apukájának szeretne rajtam keresztül boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy te vagy a világ legjobb apukája. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek, a bocsánatkérés mellé a szerelmeseknek és a születésnaposoknak, de csak azoknak, akik jelen pillanatban az autóban ülnek. Itt van Eva Max, ez pedig a Million Dollar Baby.

0: Király Viktor. Itt szólt tőle a Fire az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok fél nyolc után ismételten elérkeztünk ugye ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen a mai este folyamán, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazoli gázt ad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést. Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden, könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Balázs üzeni a volt barátnőjének, hogy sokszor gondolok rád, remélem jól vagy. Aztán Roland Kingának üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig hiszel bennem, te vagy a mindenem. Erika pedig a férjének szeretne rajtam keresztül üzeni, hogy 20 év után is ugyanúgy szeretlek, mint az első napon. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ed Sheeran, ez pedig a Sapphire. A 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Hú, de régen hallottuk ezt a jó kis felvételt. Ez volt Zed, és tőle a Middle az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok. Mindenkinek érkeznek az este utolsó üzenetei. Máté üzeni Petrának, hogy bocsáss meg, bután viselkedtem. Nagyon szeretlek. Aztán Józsi Mariannak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, és millió puszit küldök. Nori pedig Ádámnak szeretne csak annyit üzenni, hogy veled minden nap szebb. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Valmar, ez pedig a Pont Jó.

0: Delirium. És ez volt a Silence az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat a térségben egy-egy zápor, illetve zivatar. A reggeli órákban egyébként 5 és 14 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállam. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezen nem már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Korábbi kutatás igazolta azt, hogy a házi kedvencek képesek csökkenteni a stresszt, méghozzá azzal a gesztussal, amikor oda dugják a fejüket, és a fejükkel ilyen nyakmozdulatokat tesznek, és billegtetik, bögdösik a gazdájukat, hogy simogassák meg őket. Na ez az a mozdulat, amiről kiderült, hogy az emberekben csökkenti a stresszt, a szorongást, vagy nagyon sokan nem tarthatnak állatot, tartva itt mondjuk élősködőktől, betegségektől, vagy egyéb dolgoktól, vagy egyszerűen csak allergiásak rá. Ezért úgy döntöttek a japán egyetem kutatói, hogy akkor ezt robotikusan fogják majd kivitelezni, és létrehoznak egy olyan eszközt, amely tudja ezt a mozdulatot szimulálni. Egy 22 fős csapatot vontak be itt a kísérletbe, és többek között arra is keresték a választ, hogy mennyire legyen rugalmas ez a mozdulat, mennyire legyen merev, számít-e, és hát ugye végül kiderült az, csak hogy zazzásít sem itt ezt a rohadt hosszú írást, amit képes voltam végigolvasni miattatok, hogy ha minél kevésbé merev, annál életszerűbb, annál inkább lesz majd célra vezető az, hogy végül csökkenti a stresszt. Na de, akkor én most itt tovább megyek. Hogyha itt most már tényleg előzönlenek minket itt a robotfarkasok meg a robotmacskák, mi lesz a következő? Felébredsz arra, hogy a klíma ébreszt kukorékolással? Reggel a mikró oda bujik, nyalogatja a lábad? A fritőz oda bujik, dorombolva? A hűtő beugrik mellé, csóválja a vezeték itt a mosógép, meg ugat, hogy vidd el sétálni.
3: Igen, ez lesz a következő. Aranyosak egyébként a cicák, csak nagyon tudjuk ezeket megfejteni, és ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi, kivétel az én kutyám.
2: Meg az enyém is szerintem meg ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
3: Tehát, hogy ezt akartam
2: biztos,
3: mondani.
2: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam, és a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a paput. Nem lehet ellenállni.
3: Már megint nyitva hagyták a kaput, le kell lépni. Nálunk meg ez a trend, és utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett, de amikor megállsz a kocsival például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
2: Hát ő veszi, hogy 10-40-est elérje, az az utolsó. nem viccelj.
3: Igen, és akkor te mész utána a kocsival este, világítasz a lámpával, hogy valahol megtalált. Megtaláltam, mert elment sétálni egy másik kutyussal, ami ott jött, és az igazi döbbenet, amikor így megáll, a fenébe lebuktam. Tehát nem az van rajta, hogy jaj, elnézést kérek, vagy valami, hanem ez azért szégyeli magát, mert lebukott.
2: Hát persze, olyankor érzi magát, az ember is rosszul, nem?
3: Igen. De ehhez képest például a szüleimnek a kutyája, egy Puli, ő meg pont fordítva van. Ő meg egyszer kiment a kapun, életében egyszer, és bezárták a kaput véletlenül, ő meg kint ragadt. De ő meg vissza akart menni, és reggelre, vagy hát délutánra, mire észrevették, hogy nincs meg a kutyus, addigra már szétmarta szinte a fa kerítés alját, mert ő mindenképp vissza akart
2: menni. Kikapni, láttam a szomszéd is mesélni. Mi történt vele?
3: És azt mondtam, hogy na ez a kutya kell nekem, nem ez, akik ez haza akar jönni. Úgyhogy elvittem az enyémet hozzájuk, hogy tanuljon. Hát nagyjából annyit érdekelt, hogy megette a kajáját, de aztán...
2: Akkor figyelj, igazából kétféle kutya van. Az egyik belülről teszik tönkre a kerítés, hogy kijuthasson, a másik meg kívülről.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: Műsorajánló. Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
4: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium kategóriában

0: Tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema.
1: Ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 óra.
0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Leváltották a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét. Cser Palkovics András türelmet kér a szolidaritási adóügyében. Reagált az Álszan Lázár minisztériumban talált ledarált iratok ügyére. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, értesült a HVG. Dányi Gábor 2024. januárja óta töltötte be a posztot. Korábban több állami vezetői és fejlesztéspolitikai tisztségben is dolgozott. Volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese, helyettes államtitkár, valamint a Lázár János vezette építési és közlekedési minisztérium miniszteri biztosa is. A váltásra utal, hogy a MÁV honlapján a vezetők között már nem Dányi Gábor, hanem Bakos Krisztina neve szerepel a gazdasági vezérigazgató helyettesként. Vitézi Dávid korábban arról beszélt, hogy áttekintik a MÁV-ot érintő ügyeket, és ezek alapján döntenek a vasúttársaság jövőbeni vezetési struktúrájáról. Cser Palkovics András szerint időt kell adni a Tisza kormánynak a szolidaritási hozzájárulás átalakítására. Székesfehérvár fideszes polgármestere arra reagált, hogy Madör Péter bejelentette, az önkormányzatoknak egyelőre be kell fizetniük a szolidaritási adót. Cser Palkovics úgy fogalmazott, sok önkormányzat csalódott lehet, mert azonnali megszüntetést várt, de szerint ez rövid idő alatt irreális elvárás lett volna. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás mintegy 400 milliárd forintos bevételt jelent az állami költségvetésnek, és az önkormányzati finanszírozás része. Székesfehérvár idén 9,5 milliárd forintot fizet be, ezért a városvezető szerint a rendszer alapos reformra szorul. Ugyanakkor azt mondta, amíg nincs új szabályozás, a város teljesíti jogi kötelezettségét. Reagált az állami számvevőszék arra, hogy Magyar Péter ledarált iratokat és kampányanyagokat talált Lázár János volt minisztériumának pincéjében. Az ÁSZ közölte a kampányfinanszírozás jogszerűségét. A törvények szerint mindig a választás után és nem a kampányidőszak alatt vizsgálják. A hivatal szerint ezért téves elvárás, hogy már a kampány idején vizsgálati lépéseket tegyenek. Hozzátették, a volt építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált dokumentumokról a Tisza párt sajtó tájékoztatóján kívül nem volt információjuk, és jogszabályi felhatalmazás hiányában minisztériumi pincékben sem végeznek kutatást. Az ÁSZ jelezte, hogy a pártoknak a választás után 60 napjuk van elszámolni a kampányra fordított pénzekkel, ez a határidő pedig még nem járt le. Krumpliban rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a csomagokat ismeretlenek dobhatták be a kerítésen keresztül. A tiltott tárgyakra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzés során. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű, SIM-kártya nélküli telefon találtak. A BVOP közölte, a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a szigorú ellenőrzések és a modern technikai eszközök miatt az ilyen esetek száma évek óta csökken. A tiltott mobiltelefonok mennyisége 2021-hez képest több mint 35%-kal esett vissza.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a következő napokban is a napsütésé lesz a főszere, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor zivatar, a maximumok 23-27 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sunnight Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: bum boy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.